és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: Lotfi Begi, Korányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Kevés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Az aszfalt királyai ismét összegyűltek, hogy megmutassák szépségüket és erejüket. Ezek nem csak gépek, ez egy szenvedély. Ma minden róluk szól, hiszen nélkülük megáll az élet.
1: Megáll az élet.
0: Érezd az erőt, hallgasd a dübörgést. A város ma nem alszik, hiszen együtt dobban a szív. Trackfest parádé, hangerő, csillogás, fények. Táncolj velünk szabadon, élvezd a zenét. Nincs megállás, hiszen minden gázadás egy üzenet.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Több mint 80 ezer rászoruló diák kap tanszercsomagot, rengeteg dolga van a tűzszerészeknek a folyók alacsony vízszintje miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A paksi erőmű működtetése érdekében a Duna vízszintjének emeléséért végzett munka 2026 nyarán több évtizede először gyorsabban haladt és olcsóbb lett, mint tervezték, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirend előtt. Magyar Péter Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszakáról beszélt. A kormányfő kifejtette, volt néhány nap ezen a nyáron, amikor Magyarország egyszerre nézett szembe több olyan válsággal és nehézséggel, amelyre egy államnak évtizedeken keresztül kellett volna készülni. Soha nem látott aszállyal, hőkupolával, rekordhőséggel, súlyos vízhiánnyal, rekordalacsony dunai vízállással és egy történelmi léptékű energiaválsággal kellett szembenézni, sorolta. Megkezdte a Klebelsberg központ 84.375 tanszercsomag kiosztását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő első, 8. osztályos gyermekek részére, közölte a Klebelsberg központ elnöke egy tárnoki iskolában tartott sajtótájékoztatón. Sinko Edit a Pest vármegyei településen elmondta, hogy a támogatásra a pályázati felhívásban közel 8 milliárd forintot biztosított az Európai Szociális Alap Plusz keretéből a 2021-27-es finanszírozási időszakra, amely a humán és szociális fejlesztéseket támogatja. Hozzátette, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz keretében a 2026-27-es tanévhez kapcsolódó tanszercsomagosztás már a harmadik ilyen támogatás, az idei tanévet is beleértve. Eddig több mint 200 ezer tanszercsomagot szereztek be, összesen mindegy 2 milliárd forint értékben uniós forrásból. Kifejezett provokációnak tartja a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, hogy a zsidó új év közelettével egyházi kulturális fesztiválokkal azonos helyszínen és azonos időpontban hirdett terroristákat éltető újabb demonstrációkat egy Hamas szimpatizáns Budapesten. Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke közleményében azt írta, nem engedik, hogy Magyarország biztonságát, Budapest rendjét ártatlan civilek arca mögé bújva terrorista mozgalmak veszélyeztessék. Nem vallási, nem származási, nem politikai nézetkérdés, hogy radikális, fegyveres gyilkos csoportoknak még a kultuszát sem hozhatja be senki Magyarországra. Aki ezt teszi, az a magyar társadalom békéjét teszi kockára, írta. Közel 70%-kal több bejelentést kaptak előkerült robbanó testekről a tűzszerészek a múlt évhez képest a tavak, folyók alacsony vízszintje miatt, közölte a tűzszerész és folyamőr ezred a Facebook oldalán. Azt írták, az elhúzódó csapadékhiány és az ezzel összefüggő alacsony vízállások miatt számos korábban víz alatt vagy a vízparti területek hordalékában üledékében rejtőző robbanó test vált láthatóvá és hozzáférhetővé, emiatt jelentősen megnőtt a tűzszerész ügyeletre érkező bejelentések száma. A beszámoló szerint január és augusztus 24-e között 410 sürgős, azonnali intézkedést igénylő és több mint 1000 normál bejelentés érkezett. Ma túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indul!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Több mint 80 ezer rászoruló diák kap tanszercsomagot, rengeteg dolga van a tűzszerészeknek a folyók alacsony vízszintje miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A paksi erőmű működtetése érdekében a Duna vízszintjének emeléséért végzett munka 2026 nyarán több évtizede először gyorsabban haladt és olcsóbb lett, mint tervezték, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirendelőtt. Magyar Péter Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszakáról beszélt. A kormányfő kifejtette, volt néhány nap ezen a nyáron, amikor Magyarország egyszerre nézett szembe több olyan válsággal és nehézséggel, amelyre egy államnak évtizedeken keresztül kellett volna készülnie. Soha nem látott aszállyal, hőkupolával, rekordhőséggel, súlyos vízhiánnyal, rekordalacsony dunai vízállással és egy történelmi léptékű energiaválsággal kellett szembenézni, sorolta. Megkezdte a Klebelsberg központ 84.375 tanszercsomag kiosztását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő első, 8. osztályos gyermekek részére, közölte a Klebelsberg központ elnöke egy tárnoki iskolában tartott sajtótájékoztatón. Sinko Edit a Pest vármegyei településen elmondta, hogy a támogatásra a pályázati felhívásban közel 8 milliárd forintot biztosított az Európai Szociális Alap Plusz keretéből a 2021-27-es finanszírozási időszakra, amely a humán és szociális fejlesztéseket támogatja. Hozzátette, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz keretében a 2026-27-es tanévhez kapcsolódó tanszercsomagosztás már a harmadik ilyen támogatás, az idei tanévet is beleértve. Eddig több mint 200 ezer tanszercsomagot szereztek be, összesen mintegy 2 milliárd forint értékben uniós forrásból. Kifejezett provokációnak tartja a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, hogy a zsidó új év közelettével egyházi kulturális fesztiválokkal azonos helyszínen és azonos időpontban hirdet terroristákat éltető újabb demonstrációkat egy Hamas szimpatizáns Budapesten. Gró Szandor, a Mazsihisz elnöke közleményében azt írta, nem engedik, hogy Magyarország biztonságát, Budapest rendjét ártatlan civilek arca mögé bújva terrorista mozgalmak veszélyeztessék. Nem vallási, nem származási, nem politikai nézetkérdés, hogy radikális, fegyveres gyilkos csoportoknak még a kultuszát sem hozhatja be senki Magyarországra. Aki ezt teszi, az a magyar társadalom békéjét teszi kockára, írta. Közel 70%-kal több bejelentést kaptak előkerült robbanótestekről a tűzszerészek a múlt évhez képest a tavak, folyók alacsony vízszintje miatt, közölte a tűzszerész és folyamőr ezred Facebook oldalán. Azt írták, az elhúzódó csapadékhiány és az ezzel összefüggő alacsony vízállások miatt számos korábban víz alatt vagy a vízparti területek hordalékában üledékében rejtőző robbanótest vált láthatóvá és hozzáférhetővé, emiatt jelentősen megnőtt a tűzszerész ügyeletre érkező bejelentések száma. A beszámoló szerint január 1-e és augusztus 24-e között 410 sürgős, azonnali intézkedést igénylő és több mint 1000 normál bejelentés érkezett. Ma túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

pult. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárokat. 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárait a felvi.hu honlapon, közölte az oktatási hivatal. Azt írták, augusztus 7-éig a határidő lejártáig 18 ezernél is többen jelentkeztek a felsőoktatásba, közülük mintegy 11 ezeren jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas képzésen mintegy 2500-an folytathatják felsőfokú tanulmányaikat, fűzték hozzá. A pótfelvételi eljárásban csak egy felsőoktatási intézmény valamely szakára lehetett jelentkezni. Több mint 40 egyetem, illetve főiskola hirdetett meg az összes képzési területen állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában képzéseket, ismertették. Január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette Magyar Péter miniszterelnök a kormány döntését. A videójában rámutatott, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugdíja. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Vannak tartozások, amelyeket nem lehet forintban megfizetni, ilyen a haza tartozása azok felé, akik évtizedeken át dolgoztak, gyermeket neveltek, gondoskodtak a szüleikről, átsegítették Magyarországot a legnehezebb korszakain, fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, ezt a tartozást soha nem tudjuk teljesen megfizetni, azt viszont minden kormány megmutathatja a döntéseivel, hogy mennyire becsüli az időseket. Júniusban 754.700 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete. A nettó átlagkereset 529.700 forintot ért el. A bruttó kereset 7,1, a nettó 9,4, a reálkereset pedig 7,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A májusihoz mérve a bruttó kereset 9.339, a nettó 6.137 forinttal csökkent. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedési ütemét, jegyezte meg a KSH. A prémium, jutalom, egyhavi külön juttatás nélkül számolt rendszeres bruttó átlagkereset 708.600 forint volt, közel 8%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. Baka András köztársasági elnök részvétét fejezte ki a nepáli-kínai természeti katasztrófában érintett minden áldozat családjának. A Sándor Palota Facebook oldalán közzétett bejegyzésében azt írták, hogy a nepáli áradásokban három magyar honfitársunk is eltűnt. Baka András köztársasági elnök őszinte részvétét fejezi ki minden áldozat családjának, olvasható a bejegyzésben. Ma túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most így

0: Sztártitkok.
1: Ez itt a média válogatott Sztártitkok mai adása. Nagy Cintia vagyok, üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat. Vendégem Axlen. Szia Axlen, üdvözöllek.
2: Szia, én is üdvözöllek, és üdvözlöm a tévénézőket, illetve a rádió hallgatókat is.
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és kicsit jobban, mélyebben megismerhetünk. Szét foglak ma boncolgatni.
2: Rendben.
1: Először is avasd be minket, kérlek, a gyerekkorodba. Hol születtél? Honnan jöttél?
2: Én Debrecenben születtem, és egy éves koromban költöztünk ki Mikepécsre, és azóta is ott élek, ennek már most már 35-6 éve.
1: Wow. És milyen volt a gyerekkor Debrecenben? Azért tudjuk, hogy nagyváros Debrecen, de mégis az én családom szabolcsi, úgyhogy eléggé jártas vagyok azért így a környéken is. Azért másabb.
2: Másabb, sokkal másabb, illetve ugyebár azért a gyerekkor nagy részét azt inkább a Mikepécsen töltöttem.
1: Igen.
2: Nyilván a középiskola és egyéb dolgok már Debrecenhez kötöttek, de inkább a falusi élet az, ami közelebb állt hozzám gyerekként. Hát teljesen átlagos, mint minden egyes falusi gyerekén is rengeteget csavarogtam esténként, eljártunk biciklizni, fociztunk kint a téren, tehát minden ilyen átlagos dolog, ami egy ilyen falusi életbe beletartozik, állattenyésztéstől kezdve a növénytermesztésig minden volt.
1: Fantasztikus. Szerintem a vidéki élet az embereknek tud adni egy tisztaságot, és azért, ahogy halljuk a dalaidat, azért te ez a kellemes, mégis populáris, fülbemászó, de olyan őszinte dallamok jönnek ki belőled, én azt tudom mondani, amelyik számaidat hallgattam, és majd ma is fogjuk hallgatni a műsor során, de nem rohanok ennyire előre. Milyen gyerek voltál? Csendes típus?
2: Bármennyire meglepő, ugyebár a mostani létet figyelve, én rettenetesen befelé forduló, nagyon csendes, nagyon pedáns, nagyon magamnak való. Tehát nagyon nehezen nyitottam bárki irányába is. Engem el is neveztek, pecéztek így még az óvodás időszakban magányos farkasnak. Én mindig az óvonéni mellett megálltam csendesen, míg mindenki más rohangált, én ott kis csendesen megálltam magam, meg teljesen más volt a kicsi én.
1: Ez tényleg hihetetlen most innen itt ülve veled, de azért kíváncsiak lennénk erről a fotókra, hogyha majd egyszer beavatsz minket a kiskori Axlenbe.
2: Nagyon meglepő lesz, mert göndör szürke fürtjeim voltak.
1: Júj! Na, akkor még inkább kíváncsiak vagyunk rá. És mikor kezdődött nálad az, hogy elkezdted érezni, hogy téged hív az éneklés, az előadás?
2: Ez már egészen korán megtörtént általános iskola felső tagozatában, ami azért érdekes, mert úgy indítottam alsó tagozatban, hogy a legelső akkori karómat azt énekkorán szereztem. Tehát nem is értem, hogy fordult át így a dolog. Hát sajnos a kottázás nem volt erőségem akkoriban. Azóta ezt pótoltam. De felső tagozatban, ugyebár ott már inkább rámentünk a énekversenyekre, és akkor itt derült ki a tanárok számára, hogy lehetne valamit vele kezdeni.
1: A család mit szólt hozzá? Van a családodban egyébként zenész, énekes, bárki így visszamenőleg,
2: akitől
1: ezt hozhattad?
2: Van, anyai ágomban van, aki zenél, van, aki nagyon-nagyon mesteri műben gitározik, tehát van valamennyi zenei előélet, úgymond.
1: És amikor te ezzel előálltál, hogy én ezt szeretném csinálni, ez így bennem van, hogy fogadták azért ez?
2: Nagyon meglepődtek, hogy én, aki visszahúzódó, aki csendes, én színpadra akarok állni. Úgyhogy meg voltak lepődve nagyon, de annyian bíztattak egyébként közeli barátok, családtagok is, hogy ez egy olyan visszaigazolás volt, amire azt mondtam, hogy akkor ez muszáj is, és én is úgy éreztem, hogy csinálni kell.
1: De jó, azért jó ilyen sikertörténeteket hallani, mert sokszor van az, hogy a család az nem éppen áll ki.
2: Úgyhogy
1: ez egy áldásos helyzet. De jó. Hát nagyon köszönöm, én azért ezzel még itt nem hagylak békén. De most jöjjön egy kis zene, és utána Axlennel folytatjuk.

0: Újra itt vagyunk a média válogatott sztártitkok adásában, vendége Maxlon, és tovább boncolgatjuk az útját, a gyerekkorát, és hamarosan titokkal is folytatjuk. Arról tudnál mesélni, mikor már úgy ráléptél az utadra, és elindultál, támogatott a család, mi volt az első meghatározó fellépésed?
1: Hát ez már jóval később volt, azért voltak buktatók korábban, tehát onnan kezdeném inkább, hogy rengeteg tehetségkutatóban megfordultam, több éven keresztül próbálkoztam, de ezek nem igazán jöttek össze, aztán megismerkedtem első körben a Fitos Viktorral, aki egyébként az összes dalomnak a zeneszerzője. Ő látta meg bennem azt a lehetőséget, hogy igenis ezzel foglalkozni kell komolyan. Elkezdtünk együtt dolgozni, és azt hiszem, hogy talán a harmadik dal, amikor elkészült és kikerült a videóklip, akkor ismertem meg a Földes Jánost, ugyebár aki jelenleg is a menedzserem, és náló volt az első fellépésem, ő általa voltam, azt hiszem, hogy Szadán pont. Volt egy média válogatott rendezvény, ahol először meg tudtam magam mutatni, úgyhogy az volt az első ilyen meghatározó esemény.
0: Változtatott-e így benned valamit, amikor már úgy színpadra nagy közönség elé tudtál állni?
1: Sokat, nagyon sokat. Tehát alapvetően az embernek szerintem kellenek a visszajelzések minden egyes szempontból, az élet minden terén, hogy jól csinálja, mit csinál. És ugyebár addig bennem is azért voltak kétségek, hogy menni fog ez egyáltalán, és amikor megtörtént ez az ominózus első fellépés, és láttam a reakciókat, azért az rengeteget dobott.
0: Igen. Tehát akkor ez egy nagyon nagy meghatározó pillanat volt. Hát nem csodálom, és nagyon gratulálok.
1: Köszönöm.
0: Remélem, hogy még a következő 100 évben is színpadon leszel, mert fantasztikus, amit csinálsz. A karrierívedben voltak-e ilyen mélyebb pontok az utat során? Mindenkinek van. Inkább azt kérdezem, hogy mi volt egy mély pont az eddig utadban?
1: Ez attól függ, hogy inkább a magánéleti részét nézzük, vagy a szakmait. Tehát, hogyha a szakmai részét nézzük, akkor ugyebár ezek a válogatók...
0: Kezdjük innen oda.
1: A válogatók voltak, amik így mély pontok voltak, hogy onnan mindig jött egy pofon, hogy vajon miért nem sikerül. Aztán nyilván magánéleti része is volt, azért van egy-két olyan dal, ami nem éppen a legvidámabb, nyilván az olyan dologból lett merítve oda, akár a hangulat, akár ugyebár a szöveg, ami inkább a magánéleti dolgokat emelte így ki negatív oldalról. De hál' az égnek ebből van kevesebb.
0: Mi a szemléletmódod, ami mindig visz?
1: Alapvetően nekem az, hogy mindenből lehet tanulni, és tanulni kell. Fel kell mindenből állni, minden, én úgy gondolom, hogy azért van, hogy tanuljunk belőle, és erősödjünk.
0: Csodás. Amikor te teljesen feltetted magad zene, művészet, ennek azért tudjuk, hogy vannak árnyoldalai, mérségei, magasságai, volt-e olyan élethelyzet, amire mondjuk mai fejjel olyan felkérésed, vagy egy olyan válogató, amire mai fejjel már nem mennél el?
1: Igazság szerint nincs, mert pont ahogyan mondtam, mindenből lehet tanulni. Én úgy gondolom, hogy minden hozzátesz az utadhoz, minden okkal történik.
0: Igen.
1: Ha valami hiányozna belőle, akkor valószínűleg utána nem olyanok lennének, akár a dalok, akár az én mentalitásom a dolgokhoz, hogy azok kimaradnak.
0: Tehát minden okkal is lehet történik. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szuper. Mikor költöztél Budapestre?
1: Ez egy rövid időszak volt egyébként, és ez még a zene előtt volt, ugyanis én egy rövid ideig dolgoztam rendőrségen is. és ebben a rövid időszakban akkor Pesten éltem ilyen.
0: Rendőrségen? Rendőrként dolgoztál?
1: Igen.
0: Ezt én se tudtam.
1: Igen, volt egy ilyen rész is. Kipróbáltam egy-két dolgot azért, mielőtt erre az útra léptem.
0: Mesélj róla, mik vezettek, akkor mi volt ez az egy-két dolog?
1: Alapvetően nekem informatikai végzettségeim vannak. És nyilván amikor én kikerültem középiskolából, illetve már akkor technikumról, még nagyon nehéz volt bárhol elhelyezkedni az embernek. Tehát ha nem volt úgy ismerettséged, akkor nem vettek fel, nem volt hátszél, rengeteget kellett az embernek próbálkozni, és ebben az időszakban jött az, hogy hát a rendőrség állami cég, oda mindig kell az ember. És akkor beiratkoztam, és akkor elkezdtem csinálni az iskolát.
0: Hihetetlen történeteket hozol ma. Nagyon köszönöm. Most folytatjuk egy kis zenével.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: híreket követően váltunk. Hisz érkezik hozzátok Sanyi és Robi a Lépés délelőttel, ahol már a 90-es évek mellett a 2000-es évek és napjaik felvételeit is hallhatod a sok érdekes rovat mellett. Tarts velünk továbbra is!
1: Lépés Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Frissen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány is. Unger Anna Rúzát jelölték a vagyon visszaszerzési hivatal elnökének. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, valamint a Fidesz Univerzumot pénzelő Batthyány Lajos Alapítvány és az Áder János közpénz szivattyúzó szervezete a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő közösségi oldalára feltöltött videójában. Magyar Péter elmondta, hogy a miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Ez azt jelenti, hogy a mostani formában nincs lehetőségük a további működtetésre. Természetesen senki nem tiltja meg az érintett alapítványoknak, hogy a jövőben más formában folytassák azt a munkát, amelyet fontosnak tartanak, szabadon szerveződhetnek, gyűjthetnek támogatást, működtethetnek programot, fűzte hozzá. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rózát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtök ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Handosi István, a bizottság tisztás elnöke az ülés kezdetén arról beszélt, hogy óriási társadalmi elvárás és felelősség kíséri a hivatal tisztségviselőinek kiválasztását, tekintettel arra, hogy a Tisza párt egyik legfontosabb vállalása a múlttal való szembenézés. Az elmúlt két évtizedben becslések szerint 30-60 ezer milliárd forintnyi közvagyon vándorolhatott magánzsebekbe, ami a teljes magyar államadóság egyévi összegét is kitehette. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik csapadék, de ezúttal is csak kis mennyiségben, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben az ország mintegy felén hullott számottevő mennyiségű csapadék, de az Alföld ezúttal is kimaradt az esőből. Itt az elmúlt 30 napban nagy területen még 5 mm sem esett. Ez azt jelenti, hogy 30-70 mm-rel kevesebb eső esett az ilyenkor szokásosnál, az elmúlt 90 nap csapadék hiánya pedig 70-160 mm. A múlt héten hullott csapadék a Dunántúlon és északon többfelé megnedvesítette a felső 5-15 cm-es talajréteget, de az ország túlnyomó részén továbbra is rendkívül száraz a talaj. Ennyire alacsony talajnedvesség évtizedek óta nem fordult elő. 6 helyszínen tartottak raziát, Szirákon és térségében a rendőrök 4 ember őrizetbe vettek kábítószerkereskedelem miatt, másik 4-et gyanúsítottként hallgattak ki, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Török László azt mondta, egy 37 éves sziráki nő és 47 éves helyi társa rendszeresen több embernek értékesített kristályt Szirákon, továbbá Bujákon, Vanyarcon, Jobbágyiban, Ecsegen és Héhalomban. Egy másik eljárásban egy 43 éves szlovák állampolgár férfit és 20 éves sziráki élettársát gyanúsítják kábítószerkereskedelemmel, akik szintén kristályt értékesítettek a településen. Ma túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
1: Most kezdődik a Lépés Rádió napindító magazinja, a Lépés délelőtt. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. A rádiót az elkövetkezendő két órára elfoglalja a műsor két házigazdája, Sanyi és Robi.
2: Kellemesen szép délelőttet kívánunk minden Lépés Rádió hallgatónak, 10 óra után 10 perccel a mikrofonnál Karina, Sanyi és jó magam Robi, és ez pedig már itt a péntek délelőtti Lépés délelőtt, ahol összemérjük tudásunkat, és hát elsősorban én leszek megint a quizmester, bár én is szeretem olyan játszani, úgyhogy azt beszéltük meg a kollégákkal, hogy egy következő játék alkalmából ők is fognak engem kérdezni, ezt majd kivitelezzük valahogy, megoldjuk, hogy én is részese legyek ennek a játéknak. A szabályokat mindjárt elmondom, de mindenek előtt elérhetőségeink www.lépésradio.hu. Itt van nekünk egy kívánságdobozunk, ahol lehet zenét kérni, illetve hallgatói messenger csoportunkba is várunk mindenkit. De ott vagyunk a Facebookon, facebook.com/lépésradio, illetve a többi közösségi platformon is elérhetőek vagyunk, és számos mobilapp által tudtok minket hallgatni, például MyOnline Rádió, HuRádió, Rádióbox, de írhatok nekünk e-mailt
3: az info@lépésradio.hu e-mail címre.
2: Így van. Na sziasztok, most már hagylak titeket is szóhoz jutni.
4: Köszönjük szépen!
3: Sziasztok!
4: Kitaláltam, mert tegnap nagyon jó kis neves napunk volt, a kőpapírolló napja, és kitaláltam, hogy a hallgatói messenger csoportba a kedves hallgatók, akik be vannak csatlakozva, amikor nem fogom elfelejteni, amit nem ígérek, de nagyjából hétköznap megpróbálom megosztani ezeket a neves napokat, mert nagyon érdekes dolgokat lehet benne felfedezni, mint hírként, ha csütörtök pénteken itt nem beszélünk róla.
2: Így van, vagy hétfőn, kedden, szerdán.
4: No. Vagy szombat, vasárnap.
2: Pontosan. És akkor ma milyen jeles nap van? Mondjál valamit, mert láttam már, kiroktad, de én nem olvastam, mert bevallom töredelmesen.
4: Az állatkertek éjszakája van, amit állatkertekben is különböző állatokat elhelyezett szervezeteknél megtesznek. Van a makaron világnapja.
2: Makaron?
4: A testvériség, ami édes Nepál...
2: Édes, mint a makaron. Nekem mindig ez oda jut eszembe.
4: A testvériség napja, ami Mexikó és... Nepálban van.
2: Szevasz, tesi.
4: Igen, pont most volt ott egy természeti katasztrófa, ahol sajnos
2: igen, Nepálban
4: három
2: nagyon
4: magyar
2: sokan oda
4: turista is életét vesztette, vagy legalábbis keresik őket, tehát elég szomorú esemény van Nepálban, egy ilyen sárlavina, ólavina, valamilyen természeti jelenséggel, ez elég szomorú.
3: Jetlen, igen.
4: Akkor van a megyespite, akkor a képregény világnapja, és... nagyjából ennyit az eszembe.
2: Mi volt az utolsó?
4: Képregény.
2: Képregények.
4: Tehát bárhol kinyitsz a képregényt és a képregények.
2: Oké. Okay. No. Lesz már fából vaskarika világnap is.
4: Az az jó.
2: Olyan nincs. Csak szokták mondani, hogy fából vaskarika. No. Szóval, a lényeg az, hogy mai műsorunkban lesz bölcsesség, horoszkóp, időjárás, és játszunk bizony, és ti is csatlakozhatok a hallgatói messenger csoportunk által a játékhoz, ha szeretnétek. Egyetlen egy a szabály, elmondom, hogy mi a szabály. Karinának és Sanynak szabály az, hogy kérhetnek segítséget, méghozzá kérhetik az én segítségemet, kérhetnek felezést az adott kérdésben, illetve mi legyen a harmadik. Ez a két segítség opció. Remélem nem gondolom.
4: A telefonálni telefonálunk azt veled.
2: Azt már mondtam, hogy tőlem kérhetsz segítséget, aha, illetve
4: felezhetsz. Várjál, volt a legutóbbiban, ha nem baj, hogy emlékszem, hogy passzolni lehetett.
2: Ja, tényleg passzolhatsz, és kicserélted a kérdést.
4: Igen, de csak egy.
3: Ja, ez a kérdés.
2: Igen, ez a kérdéscsere, választhatod ezt is. Igen. Így van, igen. Ez a három egyszer szabály. Hallgatóknak pedig az a szabály, hogy őnekik nincs ilyen segítség sajnos, őnekik csak annyi lehetőségük van, hogy szerintük megírják a helyes tippet, teljesen mindegy, hogy Karinától vagy Sanyitól kérdezek. A szabály az, hogy amit Karinától kérdezek, arra Sanyi nem válaszolt, amit Sanyitól kérdezek, arra Karina nem válaszolt. Ezt legutóbbi ilyen játékos műsorunkban is nagyon jól bevezettünk, pont azért, hogy ne legyen az, hogy egymás szobába vágnak. Egy kérdésre csak az egyikük válaszolhat, lehetőleg minél hamarabb válaszoljon, hogyha ha nem helyes, akkor az nem ér pontot, ha helyes választ ad, az egy pontot ér. Úgyhogy, ha meg esetleg mégis beleszólna a másik, akkor a másik féltől levonunk egy pontot, de ilyen ne forduljon elő.
4: Ájjáj!
3: Hát, igen.
2: Úgyhogy sok sikert kívánok, kedves Karina és Sanyi, illetve kedves hallgatók, nektek is egy kis játékhoz, ezáltal is tanulhattok, majd mindjárt belecsapunk, de először köszöntjük a névnaposokat, augusztus 28-án az ágostonokat köszönthetjük, latin eredetű név jelentése pedig fenséges, fenkölt. Hát minden ágoston nevű hallgatóknak kívánunk nagyon sok boldog névnapot, akik ezen a napon születtek, nekik boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel a mai napon, sok boldogságot a teljes táv nevében. Én amondó vagyok, hogy indítsunk a műsorunkat egy kis zenével, aztán pedig jövünk hozzátok vissza, és Sanyi hozza a nap bölcsességét. Jó szórakozásra ez a szűk 120 perchez!

0: Most!
1: Az empátia nem azt jelenti, hogy egyetértesz a másikkal, vagy hogy nem vitatkozol vele. Azt jelenti, hogy megérted, hogy miért mondja, amit mond, és felismered, hogy nem vitatkozol vele. Azt jelenti, hogy megérted, miért mondja, amit mond, és felismered, hogy komoly, kulturális, személyes és pszichológiai okai lehetnek annak, amiért az adott módon reagál.

Gyongolt kérésére jön Dollyról, Zakatol a szív című dala, aztán pedig majd lesz itt a péntek az én napom, illetve a Cascada, és hamarosan pedig mondok időjárás, de most Dollyról.

0: fázni fog, vagy melege lesz. Ezt most megtudhatja a Napindító magazinunkban.
1: Egy ilyen lépéssel, közelebb hozzád lépésre, és akkor már is mondom a legfrissebb információkat a Hungaromet ZRT-től. Budapesten jelenleg a helyzet időjárás szempontjából az, hogy erősen fátyó fel is az ég, és 25 fokot mérnek. Aztán Debrecenben fátyó felség mellett 23 fok van, Győrben 27 fokot mérnek, Miskolcon fátyó felhős 23, Pécsen derült 27, még Szegeden erősen fátyó felhős és 26 fokot mérnek jelenleg. A mai napra 29 és 36 fok közötti napi csúcshőmérséklet várható. Fátyó felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29-36 fok között valószínű. Késő este általában 20 és 27 fok közötti értékek várhatóak. Az orvosmeteorológiai jelentés szerint a frontérzékenyeknek fontos info, hogy meleg jellegű fronthatásra számíthatunk, visszatér a hőség. Nehezebbé válhat a koncentrálás, erősödhet a fejfájás, alvászavarok jelentkezhetnek. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sok pótlására. És az elkövetkezendő napokra is előre tekintünk. Szombaton hajnalban 13 és 23 fok, után napközben 27-35 fok között értékek várhatóak. Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és élénk erős marad. Zivatar környezetében viharos lökések is lehetnek szombaton. Délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok közötti, még délkeleten még 35 fok körüli értékekre van kilátás. Vasárnap hajnalra fontos info, hogy hajnalban 13 és 21, napközben 29-34 fok várható, pénteken 12-19 hajnalban, 28-36 napközben, szombaton 13-21 hajnalban, 29-36 napközben, szerdán 15-22 hajnalban, 24-33 napközben, még jövő csütörtökön 12 és 20 fok között értékeket mérhetünk hajnalban, napközben pedig 25 és 30 fok között értékek várhatóak. Kellemes nyárias idő várható még a hétvégén, illetve a jövő hét nagy részén is, ami már ugye szeptember első hete is lesz, hisz jövő hét szeptember első. De ne rohanjunk annyira előre, hanem egy picit zenéljünk, aztán pedig Sanyi elmondja azt, hogy mit jósolnak már a csillagok. Tartsatok velünk! És akkor Karina kérésére itt a péntek, az én napom. Animal Cannibals és Somló Tamás.

okos. Ma érdemes egy kicsit lassítanod, még akkor is, ha legszívesebben mindent azonnal elintéznél. Egy váratlan beszélgetés új nézőpontot adhat egy régóta foglalkoztató kérdésben. Este szánj időt arra, ami igazán feltölt. Pika. A mai nap a biztonságról és a kiszámíthatóságról szólhat számodra. Valaki kikérheti a véleményedet, és most különösen jó érzékkel találhatod meg a megfelelő szavakat. Magánéletben egy apró figyelmesség sokat jelenthet. Ikrek. Mozgalmas nap várhat rád, sok beszélgetéssel és sok új információval. Ne akarj azonban egyszerre mindenre figyelni, mert könnyebben elsikkadhat egy fontos részlet, egy spontán program kellemesen zárhatja a napodat. Rák. Ma érzékenyebben reagálhatsz mások hangulatára, ezért fontos, hogy ne vegyél mindent magadra. Egy családi vagy baráti beszélgetés közelebb hozhat valakihez. Hallgassa meg érzéseidre, de a tényeket se hagyd figyelmen kívül. Oroszlán. Ma könnyen magadra vonhatod a figyelmet, akár akarod, akár nem. Használd ezt arra, hogy előre mozdíthass egy ügyet, vagy kimondj valamit, amit már régóta szeretnél. A nap végére egy elismerés vagy kedves gesztus teheti fel a koronát. Szűz. A részletek ma különösen fontosak lehetnek, és pont ebben vagy igazán erős. Ne bosszankodj azonban azon, ha mások nem ugyanolyan tempóban haladnak, mint te. Egy kis rugalmassággal sokkal nyugodtabb lehet a napod. Mérleg. Ma egy döntési helyzetben találhatod magad, ahol nem biztos, hogy mindenki kedvére tudsz tenni. És inkább azt keresd, mi az, ami számodra is vállalható. És hosszabb távon működőképes. A szerelemben őszinte és kellemes pillanatok várhatnak. Skorpió. Erős megérzéseid lehetnek valakivel vagy egy kialakuló helyzettel kapcsolatban. Mielőtt azonban következtetéseket vonnál le, adj időt arra, minden információ a helyére kerüljön. Este egy mélyebb beszélgetés meglepően sok mindent tisztázhat. Nyilas. Ma különösen erős lehet benned a vágy, hogy kiszakadj a megszokott keretek közül. Nem feltétlenül nagy változásra kell gondolni, már egy új program, egy spontán ötlet is feldobhat. Egy jó hír további lendületet adhat. Bak! Kitartásod ma meghozhatja az eredményét egy olyan ügyben, amiben már sok energiát fektettél. Ne felejtsd el azonban észrevenni azt sem, mit már sikerült elérned. A nap végén megérdemelsz egy kis pihenést. Vízöntő. Egy szokatlan ötlet ma sokkal jobb lehet, mint elsőre gondolnád. Ne hagyd, hogy mások kételjei azonnal eltántorítsanak. Hallgasd meg az építő véleményeket. Magánéletedben egy váratlan üzenet vagy találkozás hozhat vidám pillanatokat. Halak. Ma különösen fogékony lehetsz a körülötted lévő érzéseire és hangulatára. Segíts annak, akinek szüksége van rá, de közben a saját igényeidről sem feledkezz meg. Nap második fele nyugodtabb, meghittebb pillanatokat tartogathat.

0: És akkor kedves hallgatók, kedves kollégák, csapjunk bele ebbe a bizonyos játékba. Szabályokkal tisztább vagytok, mondjam el még egyszer.
1: Nem, köszönjük szépen.
0: Jó, péntek akkor tisztább
1: végén, vagy pénteken kívül is.
0: Szuper,
2: szabályok
0: szuper.
2: Nem változtak a korábbiak. Képest.
0: Nem. Itt három segítséget azért igénybe vettek. Karinával kezdjük a játékot.
1: Jézusom,
0: hát a hölgyek ki az elsőbség.
2: Így csináltuk ezt a múltkor is.
1: Jó, oké, itt vagyok, ragyogok.
0: Első kérdés, kedves Karina, hozzád. Egészítsd ki a mondást. Helyes a bőgés. A. Tigris, B. Oroszlán, C. Tehén, D. Kakadu. Helyes a bőgés.
1: Tehén.
0: Úgy komolyan?
1: Komolyan.
0: Tényleg? Jelöljük meg?
1: Tényleg. Tehén.
0: Helyes a bőgés. Jó, megjelöljük a tehént, és helytelen. Mert helyes a bőgés oroszlán. Így hangzik a mondás. Karina, nulla pont.
1: Én nekem bőg a tehén, mert...
0: Az más.
1: A
0: de helyes a bőgés oroszlán. Ez
2: de
0: a mondás.
2: Ebben a mondásban...
1: Hát oroszlán, jó, hát így jártam.
2: Ebben a mondásban nincs logika érdekes módon, hogy ez miért...
0: Mert az oroszlán is bőg.
1: Az oroszlán is bőg, de hát ebben a... Hát jó, figyelj, nem.
2: Kotbárod ilyen fura, más hangot.
1: Fura, mert bőg, de
2: nálunk a tehén bőg, mint a tehén, de... Hát sőt, vannak bőgő majmok is, tehát.
1: A bőgő majom.
0: Na, viszont akkor, Sanyi, hozzád jön a következő kérdés. Milyen, figyelj, milyen konyhai eszköz a vágyiling? A. Mosogatótál, B. Fakanál, C. Gyúrótábla, D. Tisztatta szaggató.
2: Az A a helyes válasz.
0: A vágyiling, megjelöljük, és helyes mosogatótál. Karin is szokott mosogatni, a vágyiling van.
1: Nekem is van otthon, még.
0: Van, van. Jó, rendben. Helyes. Sanyi eddig 1-0. Karina, ki játszotta az operettekben, most figyelj, az elegáns ezt a kérdésre futsunk még egyszer neki, mert én belebonyolultam. Tehát ki játszotta az operettekben az elegáns világfi énekes szerepkörét? A. Az amorózó, B. Az intrikus, C. A bongiván, D. A rezonőr.
1: Szerintem bongiván.
0: Megjelöljük a C-t, és így van.
2: Ez jó lesz. Igen.
0: Ez nagyon jó lett. Gratulálok, 1-1 a helyzet. Közben ránézek itt a hallgatói messenger csoportunkra is, mert úgy hallom, hogy jönnek itt az üzenetek.
2: Vagy esetleg játszik is valaki.
0: Azt írta John Gold, hogy embere válogatja, egyébként kevesebb a női rejtvényfejtő, mint a férfi. Na, mert itt a rejtvényfejtés tagadja. Egyébként kevesebb a női rejtvényfejtő, mint a férfi.

0: B, mint Mátyás.
1: Megjelöljük a B-t, és így van, Mátyás király felesége volt, méghozzá a második felesége volt Beatrix királyné. Hmm. Sokan nem tudják. Jó, Karina, kinek a felesége vált sóbálványá, amikor hátra nézett? Biblia. Clinton, Lót, Putifár, vagy Noé?
2: Halvány egy lila gőzöm nincsen. A Noé bárkájáról hallottam. Aha. De ott nem hiszem, hogy a Noé bárkájában ott a feleség fővé vált volna. Fogalmam nincs, úgyhogy kérek szépen segítséget, nem tudom. Robi segítséget.
0: Első az ki volt?
1: Clinton.
2: Az Bill Clinton itt az eszembe.
0: Bibliában.
2: A Bibliában nincs Clinton, tehát Bill Clinton az ott
1: szóval, nem azt nem mondtam, hogy a Bibliában, ezt én tettem hozzá, összességében.
0: Ja.
1: Dinges, ha figyeltetek volna, segítettem akaratom ellenére.
2: De nem segítettél nekem, tehát én...
1: Szóval, kinek a felesége vált sóbálványá, amikor hátra nézett? Clinton, Lót, Putifár, vagy Noé? Mit szeretnék?
2: Hát, kizárásos alapon a Putifár, de azt se tudom ki azt, tehát
0: van szóval... Van ez a Putifár sztori, csak én már nem tudom, hogy azt...
1: Szeretnél segítséget kérni?
2: Szeretnék, mert nem tudom.
1: Jó, hát és akkor kitől, meg de... segítségedet szeretnéd felhasználni?
2: A tiédet, mert én ezt a hiába felezek, nem fogom.
1: Azt elárultam már itt akaratom ellenére, hogy Clinton, ő ugye amerikai elnök volt, hát Bill Clinton.
0: Erre rájöttünk, hogy ez kapuk.
2: Erre rájöttünk, igen.
1: Akkor azt is elárulom nektek, hogy nem a Putifár volt. És az, akinek a felesége hátrafordulva sóbálványá vált, az nem utazott bárkán.
2: Hát akkor nem a Noé, nem a Clinton, nem a Putifár, hanem az a másik, a B szerintem.
1: Jelöljük meg a B-t, az Lót egyébként, ha nincs segítek.
0: Lót volt.
2: Na hát akkor Lóti futik, azt jelöljük.
1: Megjelöljük a Lótot, és helyes. Egyébként John Gold is írta Mátyás királyt, illetve Lótot, csak addig nem mondhatom be John Gold, hogy te is tippeltél,
2: mert
1: akkor elárulom Karinának.
2: Igen, de a Lóti futira nem gondoltam.
1: Putifár az József és testvéreivel szerepelt, azt írta.
2: Ó, hát én értenék én a Bibliához, akkor jó lenne.
0: Volt egy ilyen Putifárné sztori is, csak az most nem ugrik be, de igen.
1: Jó, tehát akkor jelen pillanatban Karina felhasználta az én segítségemet, maradt neki a felező, illetve a kérdés csere. Sanyit, veled megyünk tovább, John Gold is itt írta a helyes tippeket, ezért neki is jár 2 pont, nektek meg, ha jól emlékszem, akkor Sanyi vezet 3-2-re, ugye? De azért gyorsan, az elsőt Karina elrontotta, a másodikat Sanyi megtippelt, egy-egy volt egyenlítés. A harmadiknál, a negyediknél Sanyi teljesen tippelt, az 2-1, és így Karina, és akkor 2-2 nektek, és akkor mindenkinek 2 pontja van eddig.
0: Igen.
1: Akkor jöjjön a következő kérdés Sanyi hozzád. Miért harcoltak a miért harcoltak a szüfrazsettek a századfordulón? A fűző ellen, a női választójogért, a válásjogáért, vagy a tanulásjogáért?
0: B volt szerintem.
1: A női választójogért?
0: Történet. Aha.
1: Megjelöljük?
0: Ez ilyen egyenjogúság, igen.
1: Jó, megjelöljük a B-t, és így is van a női választójogért, úgyhogy Sanyi, te vezetsz most 3-2-re Karinával szemben, és azt is nézem, John Gold is helyeset írt pont az előbb, mielőtt kimondtad volna, vagy kimondtuk volna, úgyhogy helyes. Karina, te következel, egy könnyű kérdést kapsz. Az alábbiak közül melyiket használják?

0: a borászok, a csórót, a csenőt, az orzót, vagy a lopót?
1: Hát mondd még egyszer, mert a második,
0: szóval,
1: harmadik
0: eltűnt. Az alábbiak közül melyiket használják a borászok? A csórót, a csenőt, az orzót, vagy a lopót?
1: A lopót, a D-t.
0: Megjelöljük a D-t, és így van.
2: Ügyes.
0: A lopót, mert elgörbült a lopótök.
1: Így van, tehát az igen. Három-három.
2: Ezek amúgy ilyen szinonímák, ugye, mert csorni, elorozni.
0: Dzsungolt is helyesen tippelt, 3 pont mind a hármótoknál.
1: 3-3-3.
2: Hát szokásos fejfej játék.
0: Következő kérdés Sanyihoz. Minek alapján készíthetjük el horoszkópunkat, ha már úgy is horoszkópot mondtam? A. Testsúlyunk, B. Születési időnk, C. Lábméretünk, vagy szüleink kora?
2: Azt mondja, hogy ez a B lesz.
0: Születési időnk, megjelik a B-t, és így van. Sanyira gratulálok. Karina, a következő kérdés neked szól. Melyik városban van az ENSZ székhelye? Párizs, Genf, San Francisco, vagy New York?
2: Húha, az előbb én is majdnem szerintem lehet rosszat voltam. De ENSZ.
0: Az ENSZ székhelye. Párizs, Genf, San Francisco, vagy New York?
1: Ez egy nagyon jó kérdés.
2: Szerintem az, amire gondolok.
0: Dzsungold írja, hogy a lopóban.
1: Oké, hogy te gondolsz, de én, jó. Én Genfre gondoltam.
0: Párizs, Genf, San Francisco vagy New York. Közben Dzsungold írja, hogy azzal kóstolták a bort már, mint a lopóval. Ez
1: lopóval,
0: így van.
1: Igen.
0: Hát ott van a dalban is, hogy elgörbült a lopótök, mellé folyik, mikor ha töltök.
1: Szerintem Genfbe legyen a Genf.
0: Jó, illetve nézem, hogy Dzsungold azt is helyesen megtippelte, hogy születési idő, úgyhogy neki is.
2: Ő is jól halad velünk, pontosan.
0: Így van, őnek is megvan a 4-es. Na, Karina!
1: Genf!
0: Jelöljük meg a B-t.
1: Uh-huh.
0: Jó, megjelöljük a B-t, és nem, mert New Yorkban van az ENSZ székhelye, úgyhogy vesztettél, kedves Karina.
2: Uh-huh. Ó, akkor nem tudom, mi van Genfben, de én is Genf és New York között, és előbb New Yorkra gondoltam.
1: Én is Genf és New York között, igen, én is azon vacilláltam.
2: És aztán eltérítettem amúgy magam.
0: Igen, mert
2: Genfben
0: más van. Viszont igen, a lényeg az, hogy 4-3-ra vezet Sanyi jelen pillanatban, és Dzsungoldnak is 4 pontja van, ha jól látom. De Dzsungold, hogyha számolod, hogy hány helyes tippet írta, azt megköszönöm, és a végén leírtad. Egyébként ő helyesen tippelt New Yorkra, úgyhogy jó, helyes.
2: Igen, egyébként, tehát ez volt nekem is elsőre.
0: Következő kérdés Sanyinak. Mit jelent a szanzadú bemondása egy kártyajátékban? Szanzadú. A. A piros az adú. Adú nélkül játsszák. Pik az adú. Vagy a Joker az adú.
2: Atya világ. Amelyik kártyajátékban van.
0: Igen. Most mondom, mit jelent a szanz adu? Szanz adu bemondás egy kártyajátékban.
2: Vagyis szanz adu.
0: Igen.
2: Igen.
0: A piros az adu, adu nélkül játsszák, pik az adu, vagy a Joker az adu.
2: Hát ha adu nélkül játsszák, akkor miért mondanám azt, hogy szanz adu? Ugye? Hát valamelyik
0: lehet. De miért ne? Nem akarok félreértésbe felsülni, miért ne?
2: Hát de akkor
0: mit jelent az a szó, hogy szanz?
2: Az lenne a kérdés, igen.
0: Mert akkor megvan a megfejtés.
2: Melyik szerintem nyelven, azt se tudom, de nem angolul, az biztos.
0: Hát nem angolul, szerintem latinul.
2: Ez francia kártya, vagy...
0: Szerintem latinul.
2: Vagy latin?
0: Szerintem latinul, de nem esküszöm meg rá, lehet francia is.
2: Anz. beszélni a francia.
0: Ennyire nem vagyok jó, és a nyelvészetben csak gondolkodtam.
2: Atya világ. Mit éppen? Mi van? Nekem még vannak segítség. Van.
0: Neked még minden segítséged
2: de egyik megvan. Ajjaj. Tehát most ezt lefelezem, vajon mit érek vele?
0: Hát nem tudom, felelszedsz, vagy kérheted a segítségemet, illetve ezen felül még kérdést is cserélhetsz, igen.
2: Kérdést cserélhetsz, lehet. Nem tudom, hogy jól járok-e. Nézzünk egy felezést, de...
1: Jó, Jani, szerintem passzoljál, mert a felezésből sem fogod megtudni.
2: Nem tudom, mert az a baj, hogy...
0: Felezzünk?
2: Felezzünk mindegy.
0: Jó, feleztünk. Adó nélkül játsszák, vagy pikkozadó? B vagy C?
2: Ajaj, hát itt most lehet, hogy nem szeretek pontot, akkor bevállalom azt, hogy pikkozadó.
0: Megjelöljük a C-t, és nem jó, mert azt jelenti, hogy adó nélkül játsszák.
2: Tansz.
0: Ha ja, azt hogy akkor mondod biztos azért be, van, hogy és ezt dzsungolt sem talált elő, és azt írta, hogy pikkozadó. Úgyhogy helytelen a, nem kaptuk pontot. Marad a 4-3. Karinának jön még egy kérdés, aztán megyünk zenélünk egyet. Sőt, én lehet azt javasolnám, hogy utána majd a hírek után folytassuk, hisz 6 perc múlva 11. A következő kérdés, Karina. Melyik nép építette a híres Machu Picchut? A. Az aztékok, B. Az inkák, C. A sziuk, D. A perzsák.
1: Én az inka birodalomra tippelnék, úgyhogy B.
0: A B? Megjelöljük a B-t, és helyes, mert az inkák építették valóban.
1: A Machu Picchut.
0: Gratulálok, Karina. Szép, tehát jelenleg 4-4-re álltok ti egymással, ha jól számolom.
1: Igen.
0: Adu nélkül hihetetlen, azt írja Dzsungold. Na látod, viszont most nem hihetetlen, hogy egy picit zenélünk, aztán jövünk vissza a hírek után 5 perc van 11 óra.

0: tartalmazott.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Több mint 80 ezer rászoruló diák kap tanszercsomagot, rengeteg dolga van a tűzszerészeknek a folyók alacsony vízszintje miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A paksi erőmű működtetése érdekében a Duna vízszintjének emeléséért végzett munka 2026 nyarán több évtizede először gyorsabban haladt és olcsóbb lett, mint tervezték, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirend előtt. Magyar Péter Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszakáról beszélt. A kormányfő kifejtette, volt néhány nap ezen a nyáron, amikor Magyarország egyszerre nézett szembe több olyan válsággal és nehézséggel, amelyre egy államnak évtizedeken keresztül kellett volna készülni. Soha nem látott aszállyal, hőkupolával, rekordhőséggel, súlyos vízhiánnyal, rekordalacsony dunai vízállással és egy történelmi léptékű energiaválsággal kellett szembenézni, sorolta. Megkezdte a Klebelsberg központ 84.375 tanszercsomag kiosztását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő első, 8. osztályos gyermekek részére, közölte a Klebelsberg központ elnöke egy tárnoki iskolában tartott sajtótájékoztatón. Sinko Edit a Pest vármegyei településen elmondta, hogy a támogatásra a pályázati felhívásban közel 8 milliárd forintot biztosított az Európai Szociális Alap Plusz keretéből a 2021-27-es finanszírozási időszakra, amely a humán és szociális fejlesztéseket támogatja. Hozzátette, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz keretében a 2026-27-es tanévhez kapcsolódó tanszercsomagosztás már a harmadik ilyen támogatás, az idei tanévet is beleértve. Eddig több mint 200 ezer tanszercsomagot szereztek be, összesen mindegy 2 milliárd forint értékben uniós forrásból. Kifejezett provokációnak tartja a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, hogy a zsidó új év közelettével egyházi kulturális fesztiválokkal azonos helyszínen és azonos időpontban hirdett terroristákat éltető újabb demonstrációkat egy Hamas szimpatizáns Budapesten. Gró Szandor, a Mazsihisz elnöke közleményében azt írta, nem engedik, hogy Magyarország biztonságát, Budapest rendjét ártatlan civilek arca mögé bújva terrorista mozgalmak veszélyeztessék. Nem vallási, nem származási, nem politikai nézetkérdés, hogy radikális, fegyveres gyilkos csoportoknak még a kultuszát sem hozhatja be senki Magyarországra. Aki ezt teszi, az a magyar társadalom békéjét teszi kockára, írta. Közel 70%-kal több bejelentést kaptak előkerült robbanó testekről a tűzszerészek a múlt évhez képest a tavak, folyók alacsony vízszintje miatt, közölte a tűzszerész és folyamőr ezred Facebook oldalán. Azt írták, az elhúzódó csapadékhiány és az ezzel összefüggő alacsony vízállások miatt számos korábban víz alatt vagy a vízparti területek hordalékában üledékében rejtőző robbanó test vált láthatóvá és hozzáférhetővé, emiatt jelentősen megnőtt a tűzszerész ügyeletre érkező bejelentések száma. A beszámoló szerint január és augusztus 24-e között 410 sürgős, azonnali intézkedést igénylő és több mint 1000 normál bejelentés érkezett. Ma túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
0: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
1: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és 2:42 előtt folytatjuk játékunkat. Karinánál fejeztük be, úgyhogy Sanyival folytatjuk. A második óra első kérdése Sanyi fele 4-4-es állásnál, mert közben itt végig ellenőriztük, és Karinának és Sanyinak is 4 helyes válasza volt összesen. És akkor úgy jön ki, amúgy 11 kérdés volt, és az egyikük 2 helytelen, Sanyi 1 hely, így jön ki a 3. Mert ugye mindenki külön kérdést kap. Na, Sanyi, a kérdés az most neked. Mi a gyászmise közismert elnevezése? A. Kyrie, B. Tedeum, C. Missa Solemnis, D. Requiem.
1: A Tedeum és a Requiem között. Igen, mert az... Szerintem a D.
0: Requiem?
1: Aha.
0: Megjelölik a D-t, és így van. Sanyát vette a vezetést. 4. Karina. Ki volt Hunyadi János fiainak nevelője? Janus Pannonius, Vitéz János, Johannes Regiomontanus, vagy Bátor Johann?
2: Ajjajjaj, szerintem Janus Pannonius. Én rá.
0: Mielőtt elkapkodnád, azt te felejtsd, hogy még mondom, te tudsz de. Felezni, meg kérdést cserélni.
1: Nekem már csak a kérdés szerem
0: az
1: marad.
0: A kérdés, hogy ki mikor élt. Vitéz János.
2: Hát, mi vagyok én, történész? Igen. Fogalmam nincsen.
0: Hunyadi János mikor volt Magyarország kormányzója?
2: Nem melyik tudom, nem, Robi, nem vagyok én a történelmi évszámokból, nem tudom, fogalmam nincs. Tehát ez
0: de
2: nem.
0: Nagyjából csak tudod.
2: Nagyjából se tudom, egyáltalán nem tudom.
0: Hova te, akkor inkább úgy tennem, hova tennéd?
2: Sehova, nem tudom, középre. Tehát nem, nincs meg. Nincs kész, középen van, figyelj, a B, a pont középen van. Figyelj, cseréljünk kérdést, mert ezt nem fogom tudni. Jó, cseréljünk,
0: jó.
2: Élek a cserében.
0: Kérdés csere. Nem csere biztos, hogy ezzel. Jól jársz a kérdés cserével, de lecseréltem. De... Amúgy a helyes az Vitéz János nevelte Hunyadi János fiait.
1: Vitéz,
0: a B volt a helyes.
2: Nem tudtam volna.
0: Karina, hát következő is. Kérdést kaptad. Milyen funkciója van a egy gépkocsiban a teleszkópnak? A. Látásjavító, B. Lengéscsillapító, C. Üzemanyag adagoló, D. Gyújtásbeállító.
2: Hát ez sokkal jobb, a B. Lengéscsillapító, ezt tudom 100%-ra, úgyhogy
0: megjelöljük igen. A B-t akkor, és így van, lengéscsillapító funkciója van. Úgyhogy így már Karinának is 5 pontja van. Sanyi, ki játszotta a Hatos fogat című klasszikus western főszerepét? Steve Martin, John Wayne, Charles Bronson, vagy Steve McQueen?
1: Atya világ. Hát voltak itt, akik a westernekben is játszottak. Ez a Hatos fogat, ez western film.
0: Mm-hmm.
1: A John Wayne például sok ilyenben játszott, hát Bronson nem csak westernekben. Éppen játszhatott volna. És neked ez megvan, Karina? Nincs.
2: Nincs. Én nekem is ez a két tippem lenne. De hát van még segítséged.
0: Neki ő még tud kérdést cserélni, illetve ezen felül még a segítségemet is kérheti.
2: Igen, mert...
1: Na az milyen? Próbáljuk ki.
0: Mit, hogy segítségemet kéred?
1: Aha.
0: Jó, rendben, akkor segítek. Az a színész játszotta a főszerepét, aki nagyon sok westernben is főszerepet, vagy mellékszerepet játszott. A 4 közül. Itt az a kérdés, igen. Hogy Steve Martin, John Wayne, Charles Bronson vagy Steve McQueen volt az szerinted, aki a legtöbb, vagy legalábbis nem a legtöbb, de sok West Endben játszott?
1: Például volt egyszer egy vadnyuga.
0: Például.
1: Akkor az a Bronson lett.
0: Hát az előbb mondtad te magad, hogy John Wayne sok West Endben játszott.
1: Igen.
0: Akkor miért lenne Charles Bronson, ha Charles Bronson azt mondtad az előbb, hogy ő nem játszott sok West Endben. Pont azt mondtam,
1: nem tudom, hogy játszott az a... néhányban, az de ugye sok más ilyen
0: de akció, pont az a kérdés, hogy sok játszott. West Endben, nem akcióban.
1: John Wayne. John Wayne-hez inkább köthetők, igen, western filmek. Igen, de most kérdeztem, hogy de a vadnyugatban Wayne nem játszott.
0: Én azt nem mondtam, hogy abban játszott, csak az is western emlékeim szerint, vagy legalábbis az
1: igen,
0: a
1: igen, igen, azért kérdeztem, hogy ez a színét, akit ki kell találnunk, ő játszott a vadnyugatban, és azt mondtad, hogy igen.
0: Nem, én azt mondtam, hogy olyan filmekben, bocsánat, akkor félreérthető voltam, én kérek elnézést, tehát a segítségem, akkor félreérthető voltam. Nem jelentem ki, hogy nem játszott. Egyébként még játszhatott is, csak nem főszerepet.
1: De itt ugye a kérdése arra irányul.
0: A kérdés arra irányul, hogy ki játszott a Hatos Foga című klasszikus western főszerepét.
1: Főszerep.
0: Főszerep.
1: Na jó, hát akkor közelebb áll, mert ugye ez ugye western film, azt már tudjuk.
0: Igen, azt
1: akkor még itt néhány másodperc módosítás, átgondolás. Jó, akkor John Wayne egy életem, egy halálom.
0: Megjelöljük a B-t, és így van, helyes. John Wayne volt. Azért mondtam, hogy nagyon sok West Endben.
2: Hát igen, inkább western filmben játszott John Wayne.
1: Igen, ők szinte tudni.
2: Igen, ő szinte, igen. Úgyhogy jó volt a sejtésed.
0: Jó.
2: Jó voltál, Sanyi.
1: Megszültük.
0: Meg bizony. Karina. Melyik birkózónak nyert két egymás követő olimpián aranyérmet? A. Kozma István, B. Hódos Imre, C. Bóbis Gyula, D. Hegedűs Csaba.
1: Az mindegyik.
2: Talvány!
0: Melyik birkózó nyert hát, két egymás követő olimpián aranyérmet.
2: Akkor felezzél, Robikám, mert abból könnyebben kitalálom, mert fogalmam nincs. Felezzél és tippelek.
0: Megmaradt választ Kozma István vagy Hódos Imre.
1: Pont azok maradtak, igen. És köztük lehet.
2: A Kozmára, Kozma.
0: Megjelöljük az át.
2: Megjelik a Kozmát, igen.
0: Megjelik az át, és helyes, Kozma István két egymást követő olimpián aranyérmet nyert.
2: Igen, így már kicsit könnyebb volt.
0: Jó, csodálkozom, nem vagyok Karinának könnyebb.
2: Nem vagyok ám bár a birkózásban otthon, de azért...
0: Várjál, Karina az összes segítségét elhasználta.
2: Elám, bizonyám.
1: Hát így most már, igen.
0: Viszont
1: igen.
0: Már Sanyinak maradt még egy kérdés cseréje.
2: Igen.
0: Úgyhogy így állunk jelen pillanatban. Egyébként John Gold leírta, hogy Kozma István, de akkor már kimondtuk. Tehát én legalábbis úgy látom, úgyhogy nem tudom elfogadni. Viszont nem tudta John Wayne filmnek, hogy...
1: John Wayne nem volt meg.
0: Az nem volt. A Lengés csillapítót viszont elfogadjuk, az helyesen megírta. Azt mondja, szegény hunyadiak. Mert azt megírta, viszont szintén elfogadjuk Vitéz János, amit Karina lecserélt. A Requiemet is helyesen tudta, úgyhogy jó van az, majd a végén összeszámoljuk, hogy kinek hány pontja van. Menjünk tovább egy újabb kérdéssel, Sanyival. Milyen ital szerepel Horváth Csárli számának címében? Jég alkoholmentes sörrel, jég dupla kávéval, jég szimpla brandivel, vagy jég dupla viszkivel.
1: Hát, kár, hogy nézzük a D a helyes válasz, bár itt lehetne akár a másik három is, vagy kettő. Hát kettő.
0: Hát azért az akkormentes sörről nem hinném, hogy Charlie
1: nem illik bele a... illik bele a dologba.
0: De jó, Fultak rendben. Akkor mit jelöljük meg?
1: A D-t.
0: Az volt, megjeljük a D-t, és így van. Mert jég dupla viszkivel. Karina.
2: Két dózis egy helyen.
0: Úgy van. Karinának a dózishoz jön egy kérdés. Milyen Muriról szól Móricz Zsigmond és metregénye? Újévi, Gentry, Úri, vagy Keresztúri? Istenem, de könnyű kérdés.
1: Az a Dezső.
2: Még egyszer a kérdés elejét, mert...
0: Szóval, Muriról szól Móricz Zsigmond ismert regénye? Újévi, Gentry, Úri, vagy Keresztúri?
2: Hát, Úri-Múri szerintem.
0: Megjelöljük a C-t?
2: Igen.
0: Megjelöljük a C-t, és helyes, így van. Következő kérdés Sanyina. Mondja, Sanyi, akartál mit hozzátenni?
1: Semmi, csak mondom, szuper. Tudtam, hogy tudni fogja, de azért...
2: Köszönöm, hogy bíztál bennem. Tehát ha már az évszámokkal nem vagyok jóval, a Murikkal.
1: Picit próbáltam is tolni az energiát, meg a nem fair, de nehogy már ezt nem fogod tudni.
2: De azért, valamelyik ilyen szintű lexikális tudásom van, elenyésző, de valami...
1: Hát meg ennyi olvasás mellett azért talán
2: ja, hát olvastad, igen,
1: mondjuk, azt nem tudom, azt lehet, hogy én nem olvastam, de...
2: Én se, de megvan, hogy... megvan.
0: Következő kérdés Sanyinak, na, hát a Dallas-t láttad, fogod tudni a kérdést.
2: Tuti, apukám,
0: profi. Ki volt a Dallas című sorozatban Joki Ewing, Patrick Duffy által alakított testvére? Lucy, Jimmy, Steve, vagy Bobby?
1: Hát itt a I válasz lesz, jó?
0: Tehát...
1: Az a D, azaz Bobby.
0: Így van, megjöjjük a D-t, és helyes valóban, Bobby Ewing. Így van. Karinának a következő kérdés. Melyik fa termése a magyar kártya egyik színe? A. Fenyőfa, B. Diófa, C. Mandula, D. Tölgyfa.
2: Hajjaj.
0: Egy kártya színe. Van olyan kártya?
2: Van olyan, hogy...
1: Van.
2: Várjál, van tök, mak, piros, és... Várjál, tök, mak, piros, és zöld.
0: Így van. És melyik fa termése a magyar kártya egyik színe?
2: Fa termése? Hát tök, mak,
0: ilyen zöld. Van. Hogy fenyőfa, diófa, mandulafa, tölgyfa.
2: Diófa, mandulafa, tölgyfa.
0: De hát a disznó is makkal, vagy éhes disznó is makkal álmodik szokták.
2: Igen, az éhes disznó is makkal álmodik. Szerintem legyen a mak. Mi? Bár még egyszer. Szóval...
0: Jó, és akkor melyik a helyes, melyik fa?
1: Zöld fenyő.
2: A fenyő nem jó, az biztos.
0: Szóval...
2: A B-t meg a C-t, vagy a... Igen, B-t, C-t mondd el még egyszer.
0: Szóval... Fenyő, dió, mandula, vagy tölgy?
2: A dió.
0: De... Dió.
1: Dió?
2: Dió, mandula... Várjál, a dió nem dió. Nem
0: a dió az dió.
2: Tölgy! Legyen a tölgy, a D.
0: Megjöjjük a D-t, és így van. A tölgyfa termel makkot.
1: Ő termeli a makkot.
0: A dió termel, a mandula mandulát.
2: A mandulát.
0: A fenyőnek meg tubozza van.
2: Azért mondom, D.
0: Jó. Ez nagyon jó.
1: Tölt, az meg a vadár.
0: Na, Sanyi, neked egy kérdés, meg Karinának, és megyünk egyet zenélni. Sanyi. Mennyi a hang terjedési sebessége levegőben? 330 km per szekundum, 330 micsoda? 330 millisekundum, 400 kilométer per szekundum, vagy 400 méter per szekundum.
1: Jaj, most ez...
0: Tehát 330 kilométer per szekundum, 330 méter per szekundum, vagy 400 kilométer per szekundum, vagy 400 méter per szekundum a hang terjedése levegőben.
1: Levegőben.
0: Tehát mennyi a hangterjedési sebessége levegőben?
1: Ajaj.
2: Nagyon tipszagú.
1: 300.
0: Még te cserélhetsz 300. kérdést, mert felezőt és az én segítségemet elhasználtad. Neked még van segít. Jó. Karinával az ellentét.
1: Jó jár, oké. 300 kilométer per szekundum, ez így jól hangzik, de vajon az a hang sebességének a... Hát amúgy lehet.
0: Szerintem amúgy 300... a cserével lehet jól járnál. Ezt nem akarom ráderültetni,
1: de... kilométer...
2: Hát Sanyi, ha nem tudod, majd... inkább cserélj. Ugye ennél rosszabb kérdést már nem kaphatsz.
1: 300 kilométer...
0: 330 kilométer per szekundum... vagy 330 méter per szekundum, 400 kilométer per szekundum, vagy 400 méter per szekundum.
1: Hát ezek biztos nem, tehát a méterek nem játszanak szerintem.
0: Na most álljál meg egy pillanatra, a hang az nem. Hogy terjed a levegőben? Hát kilométert száguldozik, mint a Forma 1-es hát, autó. Hát, szé, megy 330-a, vagy 400-al, érted? Mondjuk hát... Tudod, a hangi terjed.
1: Ja. Hát mondjuk igen, de ha meg... Jó, de mondjuk 300 méter... Hát, hogy...
0: Sanya, nem vagy benne biztos cserélykérdést. Jobban jársz a kérdést, cserélsz.
1: Ahonnan ered a hang. Há.
2: Hát Sanyi, nem menjünk el a tűzifáig, tehát...
1: Na jó, cseréljünk kérdést.
0: Jó, a helyes meg, válasz a helyes. 300 méter per szekundum a B volt.
1: Igen, mondjuk.
0: 330 méter per szekundum, 330.
1: Bocsánat. Aha. Igen, mondjuk kilométeres szövetszük.
0: Hát ezért mondtam, hogy úgy megy, mint a Forma 1, tudod, így 330-a. Próbáltalak rávezetni, de hát
1: terjed,
0: nem
1: a hang sikert. Terjed, de hát... Na.
0: De először ki akartad zárni a métereket.
1: A fény. Annak is ugye...
0: De a fényt azt hagyjuk, itt a hangról van szó. Jó, nézzük a második kérdést, aki mivel lecserélted. Milyen néven vált ismerté Zana Zoltán rockzenész? A. Flipper öcsi, B. Pierrot, C. KMC, D. Gangsta Zoli.
1: Hát ez a D. Igen, ez mondjuk egyértelmű.
0: Megjelöljük a D-t.
1: Igen.
0: Így van, Gangsta Zoli, Zana Zoltán.
2: Na látod,
0: mondtam,
2: jobban
0: hogy jobban jársz, ha lecseréled a kérdést. És akkor Karinának is egy blogzáró kérdés. Ki lett Sztálin utóda a szobért kommunista párt élén? Andrej Gromyko, B. Nikita Hruscsov, C. Georgij Malenkov, vagy pedig Leonid Brezhnev.
1: Na Malenkovról nem tudom, hogy kicsoda, ő nem volt szerintem főtitkár, vagy zé.
0: Tehát ki lett Sztálin utóda a szobért kommunista párt? De ezt Karinától kérdezem, Sanyi.
2: Igen, csak megvártam, hogy Sanyi eszmét futtat, mond még egyszer.
1: Hangosan gondolkodni.
2: Ja, ne, ha halkan gondolkodni.
0: Sanyi, levonunk rögtön egy pontot, ha nem fogod be a szádat.
1: Szóval, akkor is tudom a választ, de azt nem mondom meg.
0: De na, nem segíthet. Szóval,
2: nem.
0: Ki lett Sztálin utóda a szobért kommunista párt élén? Andrej Gromykov, Nikita Hruscsov, Georgij Malenkov, vagy pedig Leonid Brezhnev.
2: Szerintem a Nikita, de ez nem biztos, hogy jó lesz, mert a Nikita és a Brezhnev között, de Nikita legyen.
0: A B. Uh-huh. Megjelöljük a B-t, és így van. Hruscsov volt Sztálin után.
1: Mert Hruscsov után már Brezsnyev jött.
2: Igen, igen, tehát valami ott, igen, nagyon egymás után.
1: Brezsnyev jött, már nekünk megvan.
2: Igen, tehát ő az már meg, de az egy Nikita, igen.
1: Hruscsov viszont még nekünk nincs meg, csak a szüleink.
2: Igen, igen, tehát azt mert... kizártam.
1: Hát ő még ugye. Gratulálok. Tehát a Sztálin a Rákosi rendszerrel, vagy utána jött Hruscsov. Igen, és...
0: Viszont mi megyünk egy kis zenével, aztán jövünk vissza.

9-9 Karina és Sanyi közt az állás, összeszámoltuk, mind a ketten hibáztak már többet is. Minden segítségüket felhasználtuk. Karina és Sanyi közt az állás, összeszámoltuk, mind a ketten

0: az utolsó öt kérdésből az első. Sanyival folytatjuk, meg Karina volt az előbb, az előző megszállás végén. Hogy nevezték a szokásjog és a Korán alapján ítélkező muzulmán bírót? A. Dervis, B. Hodzsa, C. Kádi, D. Díván.
1: Ó, igen. Hogy... Aztok, hogy így látjuk.
0: Hogy nevezhetik?
1: Igen, de a derv, és hát mindegyik egy... Amikor arról volt szó, hogy a bölcs Kádi, aki végül is dönt, ő lehetett a bíró. Én azt mondom, hogy a Kádi.
0: Megjelölik a C-t, és így van, a Kádi, Sanyi, 10-9. Karina! Mi volt a neve az első magyar filmstúdiónak? A. Hungária, B. Uránia, C. Hunnia, D. Pannónia.
1: De milyen durva, mert...
2: Hungária filmstúdió, nem? Vagy a Pannónia és az Uránia között filózom. Pannónia...
0: Na, várjál, az Uránia között miért filózol? Hát az Urániában...
2: Mert az Uránia mozi az van, tudom, de...
1: Mozi például van.
2: Mozi van az Uránia.
1: Melyik az, amelyik filmstúdió is.
2: Csak azt nem tudom, hogy a filmstúdió az Uránia filmstúdió, vagy a Pannónia filmstúdió.
1: Melyikről tudod biztosan, hogy volt filmstúdió?
2: Egyikről se tudom biztosan, hogy melyik volt az. Azért
1: pedig egyikről tudni kéne.
2: Hát egyik kéne, tehát kéne, Sanyi, és ahol sok mindent kéne.
1: Úristen, de hülye vagyok, és még én segítek, várjál.
2: De
0: nem tudom, nekem az Urániáról az oké, hogy van Uránia mozi, de nekem egyből az urán, mint kémiai vegyület, vagy
1: ja,
0: micsoda, amit kitermelnek.
2: Szerintem a Pannónia, legyen a Pannónia filmstúdió.
0: A D? Jelöljük meg
2: igen,
0: a D-t?
2: Igen, jelöljük meg a D-t.
0: Nem akar segítséget igénybe venni?
2: Nem.
0: Megjelöljük a D-t, jó rendben, hölgyem. Megjelöljük és helytelen, mert a C a Hunnia.
1: Hunnia, igen. Én is arra gondoltam, hogy vagy a... Tehát a kettő között voltam.
0: De... 9 vagy 10-9-re maradt, Sanyi. Sajnálom, Karina. Én mondtam,
2: nem,
0: hogy van
2: ne sajnáld,
0: segítség.
2: Ez az észjátéka, ne sajnáld.
1: Nem azért baj. Mondtam, hogyha tudod pontosan, hogy melyik volt filmstúdió, ugye a Pannóniáról tudnod kellene, mert ugye a legtöbb szinkron ugye ott készült.
2: Oké, de a Pannónia filmstúdió, azt tudtam, de a Pannónia és az Uránia közt a másik kettőre én nem is gondoltam.
1: Nem, nekem meg a Hunnia volt meg, mint filmstúdió, és ha, azért, azért szűkítettem erre a kettőre.
2: A szívem az 5 év, az 5 év. Mehetünk
1: és ugye
2: tovább.
1: A Pannóniában készültek szinkronok, de hát szinkron hány óta van, mit tudom én, 60-as évek közepe vége. Nem tudom. Hát,
2: jó,
1: és akkor a Hunnia az hamarabb lehetett. Igen, azért gondoltam
2: jó,
1: a Hunniát.
2: Most már megjegyeztem, Hunnia filmstúdió. Oké. Okay.
1: Királyság. Hungária is megtévesztő volt, de olyan
2: hát
1: meg
2: nincs. Hát az Hungária, mint együttes volt.
1: Ja, nem volt, Uránia mozi volt, igen. Meg Hungária kávéház is volt, meg ilyenek.
2: Az is
1: no.
2: Következő
1: megyünk,
0: viszont,
1: megyünk tovább,
0: következő kérdéssel, most már minden kérdés nehezebb kategória lesz így a végén. Azt elmondom, hogy könnyű kérdéseket nem fogtok kapni tőlem.
2: Kösz,
0: most már.
2: Kérdezz.
0: Jó, Sanyi kérdései jön méghozzá. Hol győzték le a rómaiak végleg Hannibált? A. Mediolanumnál, B. Cannae-nál, C. Tarentumnál, D. Zámánál.
1: Jézus. Nincs is olyan, ami ismerős lehet, ne?
0: Mondtam, hogy nehezebb kérdések jönnek.
2: Cserepfelezés, hát, segítség, melyiket hát választod?
1: Nem tudom, itt egyébként már nem kéne lenne igénybe venni semmit, mert ez már ilyen plusz segítség.
0: De igénybe vehetsz, mert felajánlottam, bármit igénybe vehetsz, felezhetsz, választhatod az én segítségemet, és kérdést is cserélhetsz, ha akarsz. Egyet igénybe vehetsz a három közül, extra segítségképpen.
1: Ajaj.
0: Ez Sanyi másik kérdés.
1: Akartam, hogy ezt én nem használom, inkább bukjak, de inkább jó, mégis. Igen, akkor viszont kérdés csere.
0: Jó, cserélünk kérdést. A helyes

0: volt, Zámánál győzték le Hannibált.
1: Ja Isten, hát ez nagyon nincs meg. Igen.
0: A következő kérdés, vagyis cserekérdésed. Melyik színésznő vált eredeti vezetéknevén híressé? Marlene Dietrich, Sophia Loren, Brigitte Bardot, vagy Marilyn Monroe?
1: Erilint kizárjuk egyből, nem az volt a neve.
0: Na kinek?
1: Mi volt a neve, Karina, valami Donna?
0: Az akárki, A. Marlene Dietrich, B. Sophia Loren.
1: Sophia Loren.
0: Brigitte
2: Bardot.
0: Vagy Marilyn Monroe.
1: Hát ugye Marilyn kizárom.
2: Biztos, hogy nem.
1: Forma Jane, bocsánat.
2: Norma Jane, igen, bocsánat.
1: Ez volt a keresztneve legalábbis, igen. Tuti nem. Sophia Lorennek is, hát ugye olaszok voltak, vagy olasz volt.
2: Olasz, igen.
1: Marlene, ugye Marlene Dietrich, hát német. Igazából ezt leszűkítem Marlene-re és Bridget-re.
0: De
1: jó lenne tudni, hogy melyik. Brigitte Bardot ugye, aki francia, állatvédő. Most már ő sem él, ugye Karina? Azt
2: nem, nem, szerintem nem.
0: Szerintem ő sem él,
2: nem,
0: én is
2: már nem
0: tudom.
2: Él. Meghalt.
1: Azta.
0: Tippelj, Sanyi.
2: Hallgass a megérzésedre, Sanyi, szerintem.
1: Vagy ő vagy. Hallgatok a női megérzésedre.
2: Na, az enyémre nem, mert én erre nem tudom a választ, csak...
1: Amúgy nincs meg.
2: Nincs meg, nem tudom kiolvasni a fejedből. De nincs meg, Sanyi, úgyhogy rám ne hallgatom
1: ellopni.
0: Tippelj egyet, Sanyi, mert megy az idő. Már 10 percünk van délig, és összesíteni is kell.
1: Szerintem...
0: Tippelj.
1: Hát Brigitte Bardot.
0: Megjelöljük Brigitte Bardot, és így van, ő a helyes, 11-9. Valóban ő eredeti vezeték nevén lett híres.
2: Na, látod, hogy jó a megérzés?
0: Karina!
1: Aha, csak ezt tegyük.
0: Ki fedezte fel távcsövével a Hold hegyeit és a Jupiter 4 holdját? Nicolas Copernicus, Galileo Galilei, Johannes Kepler, vagy Carl Friedrichs?
2: Édes jó Istenem!
1: Ja, akkor az nincs...
2: Vagy A, vagy B!
1: De az nincs is benne.
0: Ki fedezte fel?
2: Kopernikus.
0: Galileo Galilei szóba se jött, meg Johannes Kepler sem. Mind a ketten híresek.
2: Gondolkodom rajtuk a Kepleren is, meg a Galilein is, de...
0: Na most állj meg! Próbálok segíteni úgy, hogy nincs segítség, és tudom, hogy sokat segítek, de nehéz a kérdés. Abba gondolj bele, hogy ezek közül belegondolsz, mindegyik híres csillagász volt.
2: Igen, ez az én bajom.
0: Kopernikus is, Galilei is, Kepler is, és egyen a D, de Carl Friedrichs is egyébként híres csillagász. Ő ugye német, Kepler, Galilei és Nicolas Copernicus közül lehet választani. Hogyha azt mondják, hogy tápcsővel fedezte fel ezeket.
2: Mikor őt találták ki, igen, a tápcsövet? Igen, ezt kéne tudni.
0: Azt tudjuk, ugye, hogy Galileo Galilei az 1600-as években fedezett fel nagyon sok mindent.
2: Biztos, hogy
0: Galilei
2: nem lehet, mert ott még nincs, nem volt tápcső szerintem.
0: Hát, szerintem meg hogy ne lett volna?
2: Volt már.
1: Hát, Galileinél.
0: Hogy a francba? Hát voltak tápcsöves puskák már. Akkoriban is.
2: 1600?
0: Igen.
2: Ja, 1600?
0: 1600-as években.
2: Ja, 1600-as, csak a 600, igen. Jó, 1000, a jó. Akkor na legyen lehet. A Galilei.
0: De most én nem akartok befolyásolni, félértés
2: nem tudsz befolyásolni, mert nem tudom. Tehát fogalma nincs, hogy melyik közül.
0: Sanyi 11-9-re vezet.
2: De ne baj az akkor, hogy Galilei legyen. Kész.
0: Jelöljük meg a B-t.
2: Jelöld meg a B-t.
0: Megjelöljük a B-t, és így van, Galilei fedezte fel. Úgyhogy 11-10. Nem gondoltam, hogy ennyire sikeres lesz a helyes útra
1: térítés. Voltam, hogy Galileo, inkább Keplerre gondoltam.
2: Én Keplerre nem, az biztos voltam benne, hogy
0: hát de a Kepler űrtávcsövek, Karinak. Sanyi,
1: meg eszembe jutott még valami James Cook, de az mit csinál? Az is pedig ehhez volt közben.
0: Jó, következő kérdés Sanyinak. Melyik versenyszámban lett első Gécsek Tibor az 1998-as budapesti Európa-bajnokságon? A-gerejhajításban, B-kalapácsvetésben, C-diszkoszvetésben, vagy pedig súlylökésben?
1: Ezek a dobok, diszkosz, kalapács, gerej.
0: Gerej, kalapács, diszkosz, vagy súlylökés?
1: Hát, diszkoszvetés.
0: Melyik versenyszámon lett első Gécsek Tibor? 1998, Sanyi. Neked az nem volt olyan régen. Tudjuk... Egy olyan 28 évvel ezelőtt.
1: Nem tudom, én most elsőre a kalapácsot mondtam.
0: Jelöljük meg?
1: Legyen, igen.
0: Megjelöljük a kalapácsot, és így van, kalapácsvetésben lett első, jól sejtetted, 12-10. Aztán a következő, melyik növénnyel tartozik, szóval, melyik növénnyel tartozik egy családba a komló, Karina? A. Kender, B. az árpa, C. az ökörcsín, vagy a mák?
2: Árpa.
0: Melyik növénnyel tartozik?
2: Árpa.
0: Megjelöljük árpa. A B-t?
2: Igen.
0: Megjelöljük a B-t, viszont helytelen, mert a kenderrel...
1: Igen. Te durva, pedig én is a sörből következtettem.
2: Én is a sörből következtettem.
1: Ja, is
0: de nem
1: benne.
0: Az volt a, ki, a kérdés úgy benne. Hangzott.
2: Tudom, hogy melyik csoportba tart. Hát,
0: melyik növénnyel tartozik egy családba?
1: Egy családba.
2: Család. Hát, a sör az
1: kender,
2: egy család.
1: Kender, élék, családjába. Hát igen, ez mindig megtévesztő.
0: Jó. Következő kérdés, Sanyi. Ki volt az USA elnöke az 1956-os magyar forradalom idején? Eisenhower, Nixon, Kennedy vagy Truman?
1: Csiha.
0: Ezt neked tudnod kell.
2: Lene.
0: Nem fog beleférni, csak 3-3 kérdés, ezen kívül Karinál. Karinánál most 2 kérdés volt eddig?
2: Igen.
0: Akkor Karinának még egy, mert Sanyinak a harmadik. Mert 56 van, úgyhogy sokat
1: nem most vagyunk 12, mindig 10, nem?
2: Igen.
1: 15.
2: Ó, 56-ban ki volt az amerikai elnök, amikor...
0: Amikor 56 volt a forradalom, szabad.
1: Gyorsan tippeljük, nem tudom, Nixon.
0: Nixon 70-es évek, csak annyit segítek.
1: De az később volt. Nem.
0: Na, akkor ki legyen?
1: Már Carter volt.
0: Nem, csak Carter volt.
1: De lehet, hogy ő is akkor volt. Truman az régebbi.
0: Szerintem. Nixon, vagy Eisenhower, Nixon, Kennedy, vagy Truman?
1: Hát Kennedy meg... Azok meg később, ugye? Jimmy Monroe-val való viszony, ez a Kennedy-ek.
0: Jó, Sanyi, mondja egy tippet. Sajnos szorít az idő. 5, 4, 3, 2.
1: Szerintem Nixon, én tartom.
0: Megjelöljük a B-t, és nem, Eisenhower volt.
1: Eisenhower.
0: Nixon olyan a 70-es években volt, amikor
1: Carter előtt
0: Carter is volt. Ők egy járs után, vagy egymás mögött, valahogy nem tudom pontosan mikor volt. És akkor Karinának az utolsó kérdés. Melyik országban tört ki a boxerlázadás? Indiában, Kínában, Japánban vagy Egyiptomban?
2: Boxerlázadás?
0: Igen.
2: Japán, India, Kína és...
0: India, tehát úgy van, hogy India, Kína, Japán vagy Egyiptom.
2: Kína vagy Japán között filózunk, legyen Japán.
0: Megjelöljük a C-t, és helytelen, mert Kínában volt a boxerlázadás.
2: Igen, Kína vagy Japán között filóztam, de
0: hát,
2: rosszul tippeltem.
0: Na, a helyzet az, hogy ha jól számolom, 12-10-re
2: Sanyi. Igen, Sanyi vezet.
0: Így van, Sanyi nyerte ezt a kört.
1: És így ezt megnyert.
0: És John Gold pedig egyébként az összjátékban részt vett, és a legutóbb azt mondtam, hogy 15-nél tartott, akkor ahhoz még gyorsan megnézem, hogy mennyi jött hozzá. Helyesen tippelt Kínára, a Nixon tippelte ő is, és az helytelen, tehát akkor 16, a kalapásvetés helyes 17, Galilei helyes 18, ő a Marlán Dietrich-re tippelt Galileu helyett, az helytelen, a Hunniára helyesen tippelt, az a 19, a Kádi a 20, és 20 helyes tippet küldött be, és összesen 1-2-3 hibát vétett, nem tudta a kártyát, nem tudta ő is a Nixonra tippet, illetve nem tudta, hogy Galileo Galilei talált, vagy fedezte fel.
2: Igen. De nagyon ügyeset játszott, úgyhogy gratulálunk.
0: Gratulálunk neked egy várveregetéssel. Műsorunk végéhez értünk. Mindenkinek kellemes hétvégét és jó rádióhallgatást kívánunk. Hétfőn jövünk egy érdekes témával. Majd megtudjátok akkor, hogy mivel. Illetve addig is hallgassátok a Lépés Rádiót, ne angolódjatok sehova, hanem maradjatok velünk. Sziasztok!
3: 80 ezer rászoruló diák.
1: Sziasztok!
2: Ciao, ciao!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
6: Több mint 80 ezer rászoruló diák kap tanszercsomagot, rengeteg dolga van a tűzszerészeknek a folyók alacsony vízszintje miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A paksi erőmű működtetése érdekében a Duna vízszintjének emeléséért végzett munka 2026 nyarán több évtizede először gyorsabban haladt és olcsóbb lett, mint tervezték, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirend előtt. Magyar Péter Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszakáról beszélt. A kormányfő kifejtette, volt néhány nap ezen a nyáron, amikor Magyarország egyszerre nézett szembe több olyan válsággal és nehézséggel, amelyre egy államnak évtizedeken keresztül kellett volna készülni. Soha nem látott aszállyal, hőkupolával, rekordhőséggel, súlyos vízhiánnyal, rekordalacsony dunai vízállással és egy történelmi léptékű energiaválsággal kellett szembenézni, sorolta. Megkezdte a Klebelsberg központ 84.375 tanszercsomag kiosztását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő első, 8. osztályos gyermekek részére, közölte a Klebelsberg központ elnöke egy tárnoki iskolában tartott sajtótájékoztatón. Sinko Edit a Pest vármegyei településen elmondta, hogy a támogatásra a pályázati felhívásban közel 8 milliárd forintot biztosított az Európai Szociális Alap Plusz keretéből a 2021-27-es finanszírozási időszakra, amely a humán és szociális fejlesztéseket támogatja. Hozzátette, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz keretében a 2026-27-es tanévhez kapcsolódó tanszercsomagosztás már a harmadik ilyen támogatás, az idei tanévet is beleértve. Eddig több mint 200 ezer tanszercsomagot szereztek be, összesen mindegy 2 milliárd forint értékben uniós forrásból. Kifejezett provokációnak tartja a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, hogy a zsidó új év közelettével egyházi kulturális fesztiválokkal azonos helyszínen és azonos időpontban hirdett terroristákat éltető újabb demonstrációkat egy Hamas szimpatizáns Budapesten. Gró Szandor, a Mazsihisz elnöke közleményében azt írta, nem engedik, hogy Magyarország biztonságát, Budapest rendjét ártatlan civilek arca mögé bújva terrorista mozgalmak veszélyeztessék. Nem vallási, nem származási, nem politikai nézetkérdés, hogy radikális, fegyveres gyilkos csoportoknak még a kultuszát sem hozhatja be senki Magyarországra. Aki ezt teszi, az a magyar társadalom békéjét teszi kockára, írta. Közel 70%-kal több bejelentést kaptak előkerült robbanótestekről a tűzszerészek a múlt évhez képest a tavak, folyók alacsony vízszintje miatt, közölte a tűzszerész és folyamőr ezred Facebook oldalán. Azt írták, az elhúzódó csapadékhiány és az ezzel összefüggő alacsony vízállások miatt számos korábban víz alatt vagy a vízparti területek hordalékában üledékében rejtőző robbanótest vált láthatóvá és hozzáférhetővé. Emiatt jelentősen megnőtt a tűzszerész ügyeletre érkező bejelentések száma. A beszámoló szerint január 1-e és augusztus 24-e között 410 sürgős, azonnali intézkedést igénylő és több mint 1000 normál bejelentés érkezett. Ma túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
7: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
8: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
7: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
10: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
11: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu Going on a summer
12: holiday. No more working for a week or two. Hölgyek, urak, itt a nyár, itt a vakáció. Egy időutazásra invitálok benneteket a 60-as évekbe. A Summer Holiday műsoromban minden héten egy-egy kiválasztott év nyarának a legnagyobb angol és amerikai slágerét játszom le a 60 perces műsorban. Jó álmodozást és jó szórakozást kíván a műsor szerkesztője, Eszes István. A kiválasztott év 1966. 1966 legszebb nyári slágereit gyűjtöttem össze a mai műsorhoz.

Tetszett az előző szám? Akkor hallgassa tovább a műsoromat. Ma a 60-as évek legnagyobb nyári slágereiből készítettem összeállítást.

sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárokat. 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárait a felvi.hu honlapon, közölte az oktatási hivatal. Azt írták, augusztus 7-ig a határidő lejártáig 18 ezernél is többen jelentkeztek a felsőoktatásba, közülük mintegy 11 ezeren jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas képzésen mintegy 2500-an folytathatják felsőfokú tanulmányaikat, fűzték hozzá. A pótfelvételi eljárásban csak egy felsőoktatási intézmény valamely szakára lehetett jelentkezni. Több mint 40 egyetem, illetve főiskola hirdetett meg az összes képzési területen állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában képzéseket, ismertették. Január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette Magyar Péter miniszterelnök a kormány döntését. A videójában rámutatott, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugdíja. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Vannak tartozások, amelyeket nem lehet forintban megfizetni, ilyen a haza tartozása azok felé, akik évtizedeken át dolgoztak, gyermeket neveltek, gondoskodtak a szüleikről, átsegítették Magyarországot a legnehezebb korszakain, fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, ezt a tartozást soha nem tudjuk teljesen megfizetni, azt viszont minden kormány megmutathatja a döntéseivel, hogy mennyire becsüli az időseket. Júniusban 754.700 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete. A nettó átlagkereset 529.700 forintot ért el. A bruttó kereset 7,1, a nettó 9,4, a reálkereset pedig 7,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A májusihoz mérve a bruttó kereset 9.339, a nettó 6.137 forinttal csökkent. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedési ütemét, jegyezte meg a KSH. A prémium jutalom egyhavi külön juttatás nélkül számolt rendszeres bruttó átlagkereset 708.600 forint volt, közel 8%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. Baka András köztársasági elnök részvétét fejezte ki a nepáli kínai természeti katasztrófában érintett minden áldozat családjának. A Sándor Palota Facebook oldalán közzétett bejegyzésében azt írták, hogy a nepáli áradásokban három magyar honfitársunk is eltűnt. Baka András köztársasági elnök őszinte részvétét fejezi ki minden áldozat családjának, olvasható a bejegyzésben. Ma túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
11: Bedobom a pénzérmét a csodálatos zenegépbe, a jukeboxba. Kiválasztom kedvenc számomat, és már indulhat is a buli. Hölgyeim és uraim, a következő egy órába az 50-es és a 60-as évek legnagyobb sikereit hallhatják Eszes István válogatásába. Jó szórakozást és még szebb álmodozást kívánom!

Hölgyeim és uraim, Önök az 50-es és a 60-as évek legszebb jukebox zenéiből készített válogatást hallgatják.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány is. Unger Anna Rúzát jelölték a vagyonvisszaszerzési hivatal elnökének. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, valamint a Fidesz Univerzumot pénzelő Batthyány Lajos Alapítvány és az Áder János közpénz szivattyúzó szervezete a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő közösségi oldalára feltöltött videójában. Magyar Péter elmondta, hogy a miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Ez azt jelenti, hogy a mostani formában nincs lehetőségük a további működtetésre. Természetesen senki nem tiltja meg az érintett alapítványoknak, hogy a jövőben más formában folytassák azt a munkát, amelyet fontosnak tartanak, szabadon szerveződhetnek, gyűjthetnek támogatást, működtethetnek programot, fűzte hozzá. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rózát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtök ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Andosi István, a bizottság tisztás elnöke az ülés kezdetén arról beszélt, hogy óriási társadalmi elvárás és felelősség kíséri a hivatal tisztségviselőinek kiválasztását, tekintettel arra, hogy a Tisza párt egyik legfontosabb vállalása a múlttal való szembenézés. Az elmúlt két évtizedben becslések szerint 30-60 ezer milliárd forintnyi közvagyon vándorolhatott magánzsebekbe, ami a teljes magyar államadóság egy évi összegét is kitehette. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik csapadék, de ezúttal is csak kis mennyiségben, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben az ország mintegy felén hullott számottevő mennyiségű csapadék, de az Alföld ezúttal is kimaradt az esőből. Itt az elmúlt 30 napban nagy területen még 5 mm sem esett. Ez azt jelenti, hogy 30-70 mm-rel kevesebb eső esett az ilyenkor szokásosnál, az elmúlt 90 nap csapadék hiánya pedig 70-160 mm. A múlt héten hullott csapadék a Dunántúlon és északon többfelé megnedvesítette a felső 5-15 cm-es talajréteget, de az ország túlnyomó részén továbbra is rendkívül száraz a talaj. Ennyire alacsony talajnedvesség évtizedek óta nem fordult elő. 6 helyszínen tartottak razziát, Szirákon és térségében a rendőrök 4 ember őrizetbe vettek kábítószerkereskedelem miatt, másik 4-et gyanúsítottként hallgattak ki, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Török László azt mondta, egy 37 éves sziráki nő és 47 éves helyi társa rendszeresen több embernek értékesített kristályt Szirákon, továbbá Bujákon, Vanyarcon, Jobbágyiban, Ecsegen és Héhalomban. Egy másik eljárásban egy 43 éves szlovák állampolgár férfit és 20 éves sziráki élettársát gyanúsítják kábítószerkereskedelemmel, akik szintén kristályt értékesítettek a településen. Ma túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rakhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rakhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

üdvözlet, kedves emberek, ismételten begurulva autó és kütyümustra, és ezúttal, ezen a héten újabb variálással érkeztem, az pedig nem lesz más, mint hogy kivételesen nem autót, hanem mi lenne, hogyha egy motort is bemutatnék, próbálnék róla beszélni. Na most ez igazából nehéz feladat, mert a motorról, amiről most fogtok majd hallani valamit, erről a felvételt már korábban megcsináltam, és az a baj, hogy azt nem ilyen rádiós módon, hanem ugye videós módon csináltam meg. Na de erre is van egy megoldás, meghallgatod itt a rádióban, és hogyha arra is kíváncsi vagy, hogy mégis hogy néz ki az, amiről beszélek, akkor pedig rákeresel a Begurulva YouTube csatornájára, és ott pedig látni is fogod a motort, nem csak hallani. Aztán van még egy fontos dolog itt, sőt kettő is. Az egyik fontos dolog az nem más, mint hogy 31-én, augusztus 31-én, tudjátok, sorsoljuk azt a Honor termoszt, tehát még itt a héten, hogyha sietsz és aktív vagy, akkor a Begurulva Facebook oldalán ott van az a kis kiemelt poszt, oda hozzászólsz, hogy melyik rádióban hallgatod a Begurulva autó és kütyű mustrát, és már is részt vehetsz a sorsoláson, amit mondtam, hétfőn lesz. Az, hogy hány órakor, meg mikor, meg hogy hogyan, arról is egyébként a Facebookon ki fogok tenni egy posztot vasárnap, és akkor onnan meg fogod tudni, hogy hánykor lesz a sorsolás. Terveim szerint élőben fogok sorsolni a Facebookon. Aztán még egy újítás van a héten, illetve ez nem is újítás, mert ezért ezzel kellene mindig kezdeni, vagy hát ennek is kellene szerepelnie, ő pedig nem más, mint hogy valami kis kütyűvel is érkezem a héten. Ha minden igaz, akkor nem lesz más az, mint egy Samsung okosóra. Hogy melyik, meg hogy hogyan, meg hogy miért, hát hallgass meg az adást. A motor után érkezik az óra is valamikor, aztán hallgass meg azt is, szépen szeress minket. Ja, és most akkor induljon már végre az a beszélgetés arról a bizonyos motorról, és mondom, ne tévesszen meg, ezúttal videós anyagot fogsz hallani, tehát sokszor lesz az, hogy látod, látni, látszik, stb. Pedig itt a rádióban nem látod. Na jó, eleget beszéltem bevezetésképpen, induljunk. Vagy már annyit beszéltem, hogy inkább legyen egy zene, és majd a zene után induljunk. Legyen utóbbi, jöjjön valami kis muzsika, induljon a Banzai. Lehet, hogy az jön, lehet, hogy nem. Muzsika.

0: persze, hogy nem az induljon a banzáj volt, viszont indul a motor teszt, indul a motor videós alapanyag alapján. Előre is elnézést, de hallgassnám, és tudod, még nevezhetsz arra bizonyos kis Honor termoszra, akár itt a rádióhallgatás közben is.
1: Itt vagyunk a PCX-nek a hátánál, lehet látni, hogy milyen jól lenyúlik a hátsó sárvédője, ez nekem tetszik, ugye nem fogja felhúzni a sarat ilyen nagyon durván, fölöslegesen, meg ilyesmi. Talán hátulról látszik, ugye, hogy amiről beszéltem, hogy nem olyan széles maga a motor, viszont talán hátulról is látható, hogy milyen jó a kis lábvédelem, tehát a szelet mennyire védi a lábadat, illetve oldalról nem mutattam, de itt nincs olyan megmarkolható kapaszkodó része, itt bizony csak így az ujjaddal fogsz tudni, ha hátul ülsz, így bele markolni, bele markolászni. Igen. Na, adjunk rá gyújtást, hogy megmutassam nektek, hogy a világítás az, hogy néz ki. Beköszön, és elvileg ott van a világítása. Hogyha már világítunk, akkor az indexeljük is egyet. Látható. Az indexet itt lefelé és teljesen különállóan van, és egyébként egy nagy búra alatt mégis ott alul vannak ilyen különböző részek, húzzuk meg a féket, ami jaj a fék, ami fontos, nincsen benne hátul ABS, tehát itt azért óvatosan van kell fékezned, mert ha hirtelen megrántod a fékkart, akkor bizony hajlamos egy kicsit megcsúszhatni a kereket, ugye blokkolja és ezáltal csúszhat is. Igazából ez csak megszokás kérdése, ha tudod, adjálag, amikor elindulsz, vagy nincsen rajta ABS, akkor természetesen majd úgy közlekedsz, illetve ha megcsúszol, illetve megcsúszik a kerék, akkor is tök jó, nagyon stabil a motor, tehát tök jól kezelhető ez a része. Látszik, hogy mekkora nagy a rendszámtáblánk, látszik, hogy a kipufogónk milyen kis szolid, viszont mégis milyen szűrőt kapott, illetve mennyire ott az a kis dobrész, kipufogó dobrész, az mennyire káros anyagokat, stb. Ezt ugye tudjuk. Mit akartam még hátulról mondani? Hát de igazából szerintem nem sok mindent akartam hátulról még mondani, de ha már itt vagyunk, akkor indítsuk be. Ilyen csendesen jár, és ami fontos, hogyha felmelegszik a motor, hogy eléri az üzemi hőmérsékletet, tehát kétszer teszítenek. Szóval, ha eléri az üzemi hőmérsékletet, akkor bizony, Honda PC-ben a start-stop rendszer az azonnal leállítja a kis motornak a zúgását, amikor a motor jár, amikor te mondjuk megjár.

Előről ránézel, hát oké, tipikus Honda robogó, mondhatnánk ezt is. Igen, ez a lámpa, ugye ezt megszokhattuk a Hondánál, hogy így lefelé mutat az első lámpa, első fényszóró, akár több részből áll, akár egy részből áll, lefelé, de középre mutat. Ráadásul ugye ezt is megszokhatjuk, hogy itt vágja a levegőt, ez is, meg itt alul is, észre egyébként olyan, mintha kis szárnyakat is kapott volna, de ez tényleg jó vágja a levegőt. Nincsen spoilerünk, mondhatnánk azt is, de azért itt mégiscsak van valami kis valami, ami ugye tereli a levegőt, és egyébként azt mondom, hogy érzed a szelet, érzed a menet szelet ilyen 80-90-nél már bőven, de nem akar letépni a motorról. Tehát, hogy érzed, de nem olyan nagyon durva. Aztán lehet látni egyébként, oldalról lehetett volna jobban látni, de lehet látni itt is, hogy azért elég jó zárt első sárvédőt kapott, ez szerintem egyébként zseniális. Illetve lehet látni, hogy milyen széles talul, ahogy említettem, hogy védje a kis lábadat a széltől, menet széltől. Ha már a másik oldalon, azaz hátul adtunk rá gyújtást, akkor elő is adunk rá gyújtást. És most az irányjelzőt úgy felejtettem, azonnal lehet látni. Ha már gyújtást adtunk rá, akkor indítsuk el is a motort előről is. Szóval lehet látni, hogy itt fölül az irányjelző, illetve itt is egy nappali menetfényünk. Ez az alsó rész, ez nagyon jól látszik, hogy ez itt bak. Itt fölül azért ez egy másabb szín, úgy az irányjelző, amikor nem irányjelz. Illetve azt is lehet látni, hogy milyen szép. Hát én mondhatnám azt is, hogy szemeket kapott, csodaszépen világít, nem is kicsit, és akkor kapcsoljunk egy reflektort, hiszen az mindig csak jó, amikor megnézzük azt is, hogy az bizony hogyan világít. Hát van élessége, van ereje bizony az egésznek, ez gyorsan is kapcsolom, még elég felejtem. És ahogy említettem, hogy a start-stop rendszer az zseniális, ha üzemanyagömlésültem van, akkor ebben az esetben már le is állítanám, és takarékoskodni nekünk, az bizony üzemanyaggal. Gyújtás le, mondom előtt az irányjelző, ki, gyújtás le, és nem sokára folytatjuk.

0: pályaudvar.
1: Na és akkor el is érkeztünk, hogy a Honda PCX 125-nek a bizonyos kis műszerfalához, amire most én idejövök és árnyékolok egy kicsikét, illetve természetesen adok rá gyújtást, és akkor beköszön a műszerfal. A kormány most el van fordítva, azért néz ki ennyire hülyen, ennyire bénán, viszont lehet látni, hogy ez a műszerfalunk, ez a szokásos, színes, digitális kijelző, amit már megszokhattunk, illetve azt is lehet látni, hogy egyrészt mennyit mentünk a motorra, másrészt, igen. Ez a jó, amikor az ember azt se tudja, hogy mit csinál, azt mondja, hogy igen. Trip. 2,1 literes fogyasztással közlekedek jelen pillanatban a motorral, illetve 2,0-val. Ez azért annyira nem rossz szerintem. És ott van funkciók, display beállítás, alapbeállítás, szervizüzemmód, tehát mindent bele tudsz állítani, akár még a nyelvet is, bár ugye sajnos nem tud magyarul még egyelőre ez a motor, de majd előbb-utóbb ezt is fogják magyarosítani, mint egy csomó mindent. Szóval így itt nincsen sok variációnk, hogy hogyan megyünk meg, hogy mint megyünk, itt ennyi az egész, viszont lehet látni a fordulatot, lehet látni az üzemanyagtartálynak a szintjét, lehet látni, hogy mennyit mentünk a motorral, illetve a motorban összesen hány kilométer van, valamint azt is lehet látni egyébként, hogy nem mellesleg, azért ezzel a motorral is, illetve ezt a motort is össze tudjuk kötni, Bluetooth-on keresztül a Honda-nak az applikációja, illetve magával, a kis telefonunkkal. És hogyha ezt megtesszük, akkor itt is kijelzi, hogyha bejövő hívás van, és akkor tudod, hogy most ezt föl kell venned, vagy nem kell fölvenned, vagy bármit is kell csinálod vele, vagy nem kell. Ami nekem baromira tetszik, és akkor megint beindítom, hogy ennyi, tehát a fordulat tényleg annyira halkan jár, olyan szépen jár, ezt nem is vagy tudjuk mondani, illetve ami nagyon tetszik benne, és akkor most leállítjuk. Leállítjuk, ezt akartam megmutatni, csak rosszul csináltam, de akkor majd mindjárt újra kezdjük. Tehát amikor elköszön a motor, azért az a Honda logót szépen fölvillan, imádom. Honda PCX 125, az árnyékomat egy kicsit belecsempészem, de csak azért, hogy forgassak egyet a gyújtás kapcsolón. Megnyomjam ezt a kis Seat gombot, hallani lehetett egy kattanást, és már nyílik is ez a bizonyos kis ülés alatti tároló rekesz, ami egyébként annyira nem is pici, nézzétek meg, tehát lehet látni egy teljes értékű bukósisat, illetve ezúttal térdvédőim, kesztyűim szépen ott vannak benne, és közben már jelzett is a motor, hogy messze vagyok a kulccsal, ő bizony bezárta volna. Az ülés szépen visszacsukjuk, és már, ha úgy alakul, akkor akár indulhatnánk.

0: Ó jaj, és amikor azt gondolnád, hogy ezt már nem is lehet fokozni, hogy videós alapanyagból rádiós adást csinálni, akkor jövök én, annyit mondok, hogy fogd meg a söröm, és ezúttal egy élő videós bejelentkezésből folytatom a rádiós adást, tehát lesz benne olyan, hogy majd szépen a néni a háttérben meg fogja mondani, hogy mikor és hova érkezik a vonat. Ez nyilván zavaró lesz, de én erőre is elnézést kérek, meg utólag is. Na mindegy, hallgass, ha bírod.
1: Picit egy kis 125-ös blokkot kapott ugye ez a nagy kestű robogó, ezáltal ugye ő nem lesz egy autópályák királya, az biztos. Alattam a kis 120 kilóm alatt, gödöllői emelkedőn, hát egy ilyen 91-92-nél úgy döntött a motor, hogy tovább nem szeretne gyorsulni. Viszont ilyen agglomerációs, meg városi közlekedés, ez tök jó. Mindjárt mutatom előről, hogy nem lett nagyon széles a motor, tehát egy egész jöntött az autók között vele. Hogy kell azt mondani, kavérnyákon, lavírozni, vagy valami ilyesmi. Na mindegy, szóval értitek. És az is jó pof egyébként ebben a kis robogóban, hogy az ülés alatt ott bizony elfér egy teljes értékű bukósisak. Valami még egy napjúság az árnyékot is vitette bele, csempészen megpróbálok a tükörben nem látszódni, nehogy lebukja. Az, hogy az árnyékon bele csempésztem, hogy megnyomjuk ezt a gombot, az ülés az kinyílt, és ott van benne a bukócsisak, ott mint egy az árnyékon, higgyétek el, ott van a térfédőn, a néni háttérben megérgeti, hogy előbb-utóbb jön az a vonat bizonyosan, vagy előbb-utóbb meg is érkezik, és ha már átlagunk is néni csapatokat, akkor most a lehetetlen meg fogok próbálkozni, ezt szerintem nem fog sikerülni, hiszen a féket kéne nyomom, ahhoz, hogy igen, meg kéne húzom a féket, és meg kéne húzom le kéne húznom az indítási gombot, ez egy kézzel nem fog menni. Na mindegy, majd legközelebb meghallgatják a hangját is. Honda PCX 125-ös, és amit nem mondtam róla még a motorról, illetve elfelejtettem egy oldalról megmutatni, ezzel most egy kicsit arrébb raktuk már a motort is, meg a fényképezőgépeket is, azaz kamerákat is. Hát az, hogy az ülés pozíciója, hogy az mennyire zseniális, hogy mennyire jó pofa, hogy mennyire isteni meg izé. Kérlek, hogy szépen itt átrakod a lábadat, ha nem fáj ennyire a lábad, akkor könnyebben is, és nézzétek meg. Tehát, hogy tudunk ülni a motoron szépen így, urulgatsz vele, értele, stb. Brum, brum, brum, illetve így előre rakod a lábad, és már is egy kicsit más a pozícióban tudsz ülni, már is egy kicsit különösebb. És lehet látni azért mögöttünk, az utas az elfér, és ahogy említettem, hogy a lábasz pedig ide érkezik, szerintem ez jó, szerintem ez élvezetes, szerintem ez használható. Amiről nem beszéltem, azok a külső visszatérhető tükrei, természetesen ugyanazok a tükröket kaptam, mint az összes Honda motorkerékpár, ezek kis kifelé is, és mint egy macska szerint kifelé húzva, és egyébként nagyon jól be tudod állítani tényleg, tehát hogy pontosan tudsz belőle mindent látni, ez szerintem jó.

nagyon szeretek a motorban, az az, hogy ezt is elfelejtettem, hogy a bicike kis flexi, ami ugye azért nem jön magasan föl, de ahogy említettem, mégiscsak vágja a levegőt, ez a kis flexi, egy tök jól védi a műszerfalat. Illetve, ugye amiről már beszéltem, hogy nézzétek meg, hogy itt azért a levegő az pont elmegy a lábad mellett, alatt, stb. Akár itt tartod a lábad, akár itt tartod a lábad, akár itt tartod a lábad, akár hogy tartod a lábad. És egyébként ez a motor az, amiről ugye föl lehet rá szállni, meg le lehet szállni róla úgy, mint egy normális motoros, hogy szépen hátra rakod a lábadat. De ha ilyen kis béna vagy, mint én is öreg, akkor így is le tud szállni. Bár szerintem ez utóbbi elég béna és méltatlan. Amiről nem beszéltem az az, hogy itt van az üzemanyag tartály, természetesen ugyanazzal a gombbal fog nyílni, csukódni, mint maga az ülésünk. És akkor még egyszer megmutatom nektek az ülést, mert hogy adunk rá egyet, forgatunk, nyomogatjuk ezt a kis SEAT gombot, kattan, és nézzétek meg, hogy felemeled, és ennyi. Tehát hogy ez nekem baromira tetszik, hogy még egyszer mutatom, hogy megfogod, fölemeled, egy ponton elengeded, és úgy. Most kiúrik a helyre, ráadásul ezt még följebb is tudod nyitni, tehát amikor pakolsz, akkor nem fog itt a fejed beleverődni, látsz benne mindent rendesen, és tényleg egy egész méretű bukós is, ha belefér, csak ezt most meg is mutatom, mert azt elfelejtettem ideig megmutatni, szépen elfér benne teljes méretű bukós isak, és ami nagyon fontos, az az, hogy természetesen egy kis minimál szerszám készletet ezt ide kaptam meg, hiszen ugye az sem árt a motorokhoz. Amiről nem beszéltem, pedig kellett volna, szövetülésünk van, egyébként egész jó pofa varrással, kényelmes, jó puha, és egyébként hátul is nagyon puha az ülésünk. Ez nagyon sok motornál, ugye főleg a nagyobbaknál, a hátsó ülés az nem szokott annyira kényelmes lenni, itt az első is, meg a hátsó is tök jó kényelmes. Jó pofa kis gép, ezt higgyétek el nekem, szerethető. Na jó van, menjünk tovább, és induljunk el a motorral. Szóval ennyi volt röviden a Honda PCX 125-ös kis robogóról, így az első motoros rádiós blokk. Hát igen, érzem én azt, hogy ezen kellene még valamit javítani. Viszont lesz még három ilyen hasonló blokkunk. Elvégre tényleg csak videót készítettem a korábbi motorról, viszont amik idén érkeznek hozzánk, azokról már kifejezetten rádiós adások is jönnek itt az ősz folyamán. Na, akkor muzsika, és aztán folytatjuk.

És akkor jön a folytatás, ahogy ígértük, okos óra. Az okos órák közül lehetne például a Honor Watch 6-os, hiszen az is itt van nálunk teszten, de ezúttal a Samsung Galaxy Watch 8-as óráról fog beszélni nektek nagyon röviden, nagyon keveset, így hirtelenjében. Az első, ami a legfontosabb szerintem, amikor érkezett hozzám az óra, és igazából az első nagyobb meglepetést okozta, az, hogy a dobozában, a csomagolásban a szíjnak ugye a két része, a bújtató, illetve a csat része, illetve maga az óra, az teljesen külön, tehát három darabban van benne külön-külön az óra a kis dobozában. A doboz egyébként ilyen tégla test, tégla lap alakú, mint egy tégla, úgy néz ki a doboza, tehát ilyen álló dobozként szerepelhet, és mondom még egyszer, a legfontosabb és legérdekesebb megoldás az, hogy külön van a szíj, meg az óra. És amikor összepattintja az ember, illetve amikor összepattintod, ezt akartam mondani, akkor én elsőre, hát be kell, hogy valljam, tényleg szó szerint rettegtem, féltem, remegtem, mert hogy attól féltem, hogy amikor fölveszem ezt az egyébként ilyen gumi, kaucsukszerű valami gumi szíjat, akkor ő ki fog onnan ugrani, ahova szépen bepattan. De aztán alaposabban megnézve, amikor az órát így a hátsó részétől nézed, akkor fogod látni, hogy van kettő darab ilyen kis, hát körömmel benyomható, úgymond ilyen kis patent zár, amit hogyha benyomsz, csak akkor fogod tudni ezt a gumi szíjat külön választani az óra testétől, az órától, és akkor így szépen vissza is tudod csomagolni, akár a kis dobozába. Szóval nem kell félni, nem fog magától szétesni három felé, vagy akár két felé, és nem fogod elhagyni az órádat. És hogy mennyire nem fogod elhagyni az órádat, erre a legnagyobb bizonyíték az, hogy most már felé, vagy akár két felé, és nem fogod elhagyni az órádat. És hogy mennyire nem fogod elhagyni az

ami fura volt, illetve ami tetszik benne, mondom, közel két hete, csak akkor veszem be, amikor töltök, viszont azért azt is el kell mondani, hogy a Samsungnak ez a kis Galaxy Watch 8-as okos órája, azért ez messze van attól a bizonyos japán márkától, amit én nagyon imádtam, de sajnos az importőrnek a marketingese, illetve az órákért felelős embere, Sándorunk valami besértődött és megharagudott, pedig egyébként ilyen több ezernyi cikket közöltünk eddig már így a honlapjainkon az óráikról, na mindegy is. Szóval az a bizonyos japán márka, aminek most nem fogom kimondani a nevét, az sokkal, sokkal finomabban, sokkal jobb anyagokat használva éri el azt, hogy így a csuklód alatt az óra az nem fog így begyűjteni port, nem fog úgymond ilyen kellemetlen, akár irritáló hatásokat is kiváltani. Itt azért a szigeten aktívan használtam az órát a Sziget Fesztiválon, és bizony az egész napos formán sétálás után másnapra azért egy kicsit így elkezdett viszketni a bőröm alatta, és össze is gyűjtötte az izzadságot meg a port, tehát itt azért másképp van kialakítva, viszont legalább azt is le tudtam tesztelni, hogy ez az izzadság meg ez a bizonyos pornak az elegye, az nem okoz semmilyen zárlatot, hibásodást az óránál. Ami nekem baromira tetszik például egy ilyen órában, mint a Galaxy Watch 8-as, az nem más, mint hogy ugye teljesen személyre tudod szabni, be tudod állítani egyrészt azt, hogy milyen óralapod legyen, másrészt azt, hogy miket riasszon, harmadrészt az applikációval összekötve azt, hogy az óra akár egy SMS üzenetet el tudsz rajta olvasni, de nem is ez a fontos, hanem a riasztás. Tehát, hogy be tudod állítani, hogy jó, nyilván a hívásokat érzékelj, az óra csörögjön, rezegjen, zörögjön, mindent csináljon, be tudod állítani természetesen azt, hogy vagy csak csörög és rezeg, vagy csak rezeg, vagy egyébként teljesen néma, és akkor csak felvillan, ha úgy állítod be, hogy felvillanjon, és akkor semmilyen hangot nem fog adni, de akár csörög is aktívan, amikor hívásod van. Szóval visszatérve a lényekre, be tudod állítani, hogy akár csak a hívás,

akár SMS-ek, akár Instagram, Facebook, TikTok üzenetek is riasztanak szépen a csuklódon, illetve be tudod azt is állítani, hogy mondjuk például ilyen napi mozgásigény, napi edzésigény, hogy erre figyelmeztessen. Én például beállítottam a napi lépésszámot, és minden reggel ilyen 8 és 9 között szépen így fölteszi nekem a kérdés, hogy ugye a napi teljesítményt azt majd fogod abszolválni, amit te szépen beállítottál, hogy mozgásigénybe, hogy hány lépést tegyél meg. Lépésszámláló természetesen van rajta, természetesen az összes ilyen egészségügyi funkció, tehát hogy vérnyomás, pulzus, meg mit tudom, minden ilyesmi, viszont azért azt ne felejtsük el, hogy itt a vérnyomás az biztos, hogy nem lesz pontos, tehát hogy itt ugye ilyen infrás megoldással próbálja meg kikalkulálni, kitalálni azt, hogy te éppen milyen vérnyomási állapotban szerepelsz, vagy hogy kell ezt mondani, de ez nem lesz pontos sohasem. Ugye korábban már teszteltünk egy órát, egy kínai órát, arról már ugye hallhatottuk itt a rádióban, sőt videók is vannak fönt különböző Instagram, TikTok, YouTube, mindenféle csatornáinkon is, illetve a tesztelek mindenek oldalon, ott például is olvashatod arról a kínai óráról a tesztet, ott aktívan, ugye maga a szíjban el van rejtve, a szíjnak a belső részében el van rejtve egy kis pumpás, felfújódó valami, és durván egy percen keresztül ott aktívan méri a te vérnyomásodat, és vérnyomás mérővel összehasonlítva teljesen pontos adatokat fogsz kapni. Itt az okos óráknál ez nem elvárható, és nem is szabad elvárni, viszont ezek ugye nem is egészségügyi eszközök, ezek csak ilyen tájékoztató jellegűek. Ellenben azért az is nagyon fontos, hogy okosóra és okosóra között elég nagy eltérések lesznek mind vérnyomásban, mind a lépésszámlálónak a napi eredményeiben. Ez ugye sok mindentől függhet attól, hogy te melyik karodra rakod, függhet attól, hogy te beállítottad-e egyáltalán az, hogy milyen magas vagy, hogy hány kiló vagy, meg ilyesmi, mert ugye az applikációk ebből fogja nagyjából pontosan kiszámolni, hogy te mekkorákat léphetsz, és ebből fogja kikalkulálni, hogy hány kilométert mentél, meg hogy hány lépést. Ez csak egy sor ebből a dalból, amit mindenki tudol, és ha nem jut eszedbe, akkor

mondom, a lépésszám az egyébként attól is függ tényleg, hogy melyik karodra teszed fel, hiszen az embereknek a többségének akár a láb hossza, a láb mérete sem ugyanakkora, így ezért ugye vannak más, tehát hogy a két karodon a kilengések, az ütődések azok teljesen másképp szerepelnek itt az órákon, ugye itt az óra az egyébként nem mellesleg a lépést, azt nagyjából ugye a kis G-s gyorsulásmérős kis szenzorjával fogja nagyjából pontosra összerakni, de nem fogja pontosra összerakni sohasem, és ez nem is várható el, ez sem. Ami egyébként szerintem nagyon jó egy ilyen okos órában, az az, hogy tényleg, hogyha beállítod ezeket az egészségügyi dolgokat, tehát hogy mennyit akarsz mozogni, meg hogy mozogjál, meg hogy mi a napi kihívásod, hogy hányat lépjél, ő azért téged aktívan figyelmeztet. Azon kívül, hogyha beállítod, akkor aktívan figyelmeztet, hogy óránként azért mozduljál meg a fotelodból, az íróasztal elől, vagy bárhogyan is, tehát kicsit így aktívabbá tesz téged. Ahogy említettem, úszás, kerékpározás, bringázás, ja, az ugyanaz, mint a kerékpározás, futás, edzés, sport, mozgás, bármi ilyesmit is be tudsz állítani, és akkor ugye az aktivitásodat szépen méri, és egyébként az applikáción keresztül az összes ilyen aktivitást vissza tudod nézni, tudod naplózni, hogyha van bármilyen más Samsung egészséggel kapcsolatos eszközöd otthon, például okosmérleg, meg ilyesmi, akkor ezeket össze tudod hangolni, össze tudod csatolni, össze tudod kapcsolni, és akkor sokkal pontosabb adatokat tudsz összeállítani, és ezáltal ugye az egészségedet intenzívebben fogod tudni ellenőrizni, lecsekkolni, stb. Aztán, ami nekem még mindig, és tényleg ezt kell mondanom, hogy tetszett az órában, az az, hogy először nagyon féltem ettől a gumiszítól, viszont mégis tök jól rá pattintja az embernek a kezére az órát, nem, tehát hogyha szorosra állítod, akkor sem lesz kellemetlenül szoros, míg ez a por meg izzadság kombóval a szigeten sem. És szerintem az sem rossz, hogyha egy ilyen normál üzemmódban használod, tehát nem is energiát akarod, illetve nem is folyamatosan világítson az órádnak a kis műszerfala, a kis óralap, akkor is durván egy ilyen 3-3 és fél nap aktív használattal, úgyhogy ilyen nap a rajtad van, és ugye amikor fölemelem, akkor azért egy pillanatra fölvillan, amikor jönnek a riasztások, akkor fölvillan, amikor hívást érkezik hozzám, akkor fölvillan, aktívan csörög, ébres, stb. Tehát 3 és fél napod kényelmesen kibír az akkumulátora, és egyébként soha nem mentem el addig, hogy teljesen lemerítsem, ilyen 3 és fél nap után, amikor ilyen általában ilyen 10-12%-ra, amikor lecsökkent az akkumulátornak a töltési szintje, akkor én már raktam fel a töltésre, mert hát mégiscsak miért is ne tenném fel a töltésre. A menüje az nagyon egyszerű, egyébként tényleg belelépsz a menübe, és pillanatokat be tudod állítani az órát, ez is szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy nem kell külön, ilyen 1000 darab könyvet elolvasnod, hangokrezgés, üzemmódok, értesítések, kijelző, akkumulátor, gombok, egyébként gombok is mozog, ugye mondtam rajta, van 2 gomb, az egyiket azzal ugye visszamész a kezdőmenübe, illetve a kezdő lapra, még a másikkal, akár a másik gombot azt pedig be tudod állítani így, hogy mi jelenjen meg, amikor azt a gombot megnyomod, például stopper induljon el, stopper álljon le, stb. Tehát, hogy az alsó gombot, ez egyébként az órának, ahogy szemben nézed, akkor a jobb oldalán vannak a gombok, az a jobb alsó gombot, azt te saját kedvedre, saját beállításodra tudod abszolválni, és ez szerintem ez sem rossz, azon kívül természetesen hőmérsékletet, szóval mindent is mér, nekem összességében baromira bejött ez a kis okos óra, ez a Galaxy Watch 8-as óra, és az van, hogy majd most fogok majd könyörögni egyrészt az ACG-nek, akik ugye a Samsung tesztkészüléket szolgáltatják nekünk, másrészt pedig magának a Samsungnak, hogy maradjon már évvégéig ez a kis óra nálam, mert hogy tesztelgetném továbbra is az ősz, illetve a tél eleje folyamán is. Na, és akkor eljutottunk a mai adás végére. Ne felejtsétek el, hétfőn, azaz augusztus 31-én kisorsoljuk azt a bizonyos Honor termoszt, és azt se felejtsétek el, hogy szeptemberben egy újabb termosz fog gazdára találni, hogy pontosan melyik és hogy milyen típusú, ezt majd a Facebookon megosztom veletek, illetve a jövő heti adásban simán rá fogtok ti is találni. Addig pedig még, ha van időtök, akkor nevezzetek, hiszen 31-én sorsolunk, tehát sorsás kezdetéig még nevezhettek, és tudjátok, ez nem kell más tenni, mint a Vegoró a Facebook oldalán a kiemelt poszt alá odaírni, hogy te melyik rádióban hallgatod a Vegoró autó és úgy most rád. Hallgass tovább a rádiót, kövess bennünket, szólj hozzá, legyél interaktív, beszélgessünk közösen, legyetek interaktívak, és most pedig jöjjön a muzsika, és ne menjetek messzire, hiszen hamarosan hírek, reklám és további nagyszerű műsorok és nagyszerű zenék.

0: téma. A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Több mint 80 ezer rászoruló diák kap tanszercsomagot, rengeteg dolga van a tűzszerészeknek a folyók alacsony vízszintje miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A paksi erőmű működtetése érdekében a Duna vízszintjének emeléséért végzett munka 2026 nyarán több évtizede először gyorsabban haladt és olcsóbb lett, mint tervezték, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirend előtt. Magyar Péter Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszakáról beszélt. A kormányfő kifejtette, volt néhány nap ezen a nyáron, amikor Magyarország egyszerre nézett szembe több olyan válsággal és nehézséggel, amelyre egy államnak évtizedeken keresztül kellett volna készülnie. Soha nem látott aszállyal, hőkupolával, rekordhőséggel, súlyos vízhiánnyal, rekordalacsony dunai vízállással és egy történelmi léptékű energiaválsággal kellett szembenézni, sorolta. Megkezdte a Klebelsberg központ 84.375 tanszercsomag kiosztását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő első, 8. osztályos gyermekek részére, közölte a Klebelsberg központ elnöke egy tárnoki iskolában tartott sajtótájékoztatón. Sinko Edit a Pest vármegyei településen elmondta, hogy a támogatásra a pályázati felhívásban közel 8 milliárd forintot biztosított az Európai Szociális Alap Plusz keretéből a 2021-27-es finanszírozási időszakra, amely a humán és szociális fejlesztéseket támogatja. Hozzátette, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz keretében a 2026-27-es tanévhez kapcsolódó tanszercsomagosztás már a harmadik ilyen támogatás, az idei tanévet is beleértve. Eddig több mint 200 ezer tanszercsomagot szereztek be, összesen mindegy 2 milliárd forint értékben uniós forrásból. Kifejezett provokációnak tartja a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, hogy a zsidó új év közelettével egyházi kulturális fesztiválokkal azonos helyszínen és azonos időpontban hirdett terroristákat éltető újabb demonstrációkat egy Hamas szimpatizáns Budapesten. Gró Szandor, a Mazsihisz elnöke közleményében azt írta, nem engedik, hogy Magyarország biztonságát, Budapest rendjét ártatlan civilek arca mögé bújva terrorista mozgalmak veszélyeztessék. Nem vallási, nem származási, nem politikai nézetkérdés, hogy radikális, fegyveres gyilkos csoportoknak még a kultuszát sem hozhatja be senki Magyarországra. Aki ezt teszi, az a magyar társadalom békéjét teszi kockára, írta. Közel 70%-kal több bejelentést kaptak előkerült robbanó testetről a tűzszerészek a múlt évhez képest a tavak, folyók alacsony vízszintje miatt, közölte a tűzszerész és folyamőr ezred a Facebook oldalán. Azt írták, az elhúzódó csapadékhiány és az ezzel összefüggő alacsony vízállások miatt számos korábban víz alatt vagy a vízparti területek hordalékában üledékében rejtőző robbanó test vált láthatóvá és hozzáférhetővé. Emiatt jelentősen megnőtt a tűzszerész ügyeletre érkező bejelentések száma. A beszámoló szerint január és augusztus 24-e között 410 sürgős, azonnali intézkedést igénylő és több mint 1000 normál bejelentés érkezett. Ma túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Rödül, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
0: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
8: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
9: A Lépés Rádióban Robival.
8: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Százezreket érint a nyugdíjemelés, a következő 6-8 napban sem érkezik kiadós esőzés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A nyugdíjminimum emelése mellett a legalacsonyabb nyugdíjakat sávosan tovább emelik. Az intézkedés csomag több mint 700 ezer embert érint, közölte Kármán András pénzügyminiszter Facebook oldalán. Miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Ismertette, hogy a 2008 óta változatlan 28.500 forintos nyugdíjminimumot január 1-től 120 ezer forintra emelik, a legalacsonyabb nyugdíjakat pedig sávosan tovább növelik. Az intézkedés csomag több mint 700 ezer embert érint, és felelős költségvetési gazdálkodás mellett erősíti az idősek megélhetésének biztonságát, fogalmazott közösségi oldalán a miniszter. Kármán András posztjában hozzátette, nem hagyhatjuk tovább, hogy idős honfitársaink százezrei kapjanak méltatlanul alacsony nyugdíjat. Az előrejelzés szerint a következő 6-8 napban sem érkezik kiadós esőzés, bár szombaton és a jövő hét első felében elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A nyári kapás növények a növényszáradás kényszer érés fázisában vannak, a betakarítások is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az asszályt, de zöld tömegét már elvesztette, az állományok a 2022-es évhez, vagy ahhoz hasonlóan rossz állapotban vannak. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak. Közel az egész szezont asszály jellemezte, nagy területen ismét katasztrofális termés várható. Újabb magyar állampolgárságú érintettje van a nepáli-tibeti határtérségben bekövetkezett természeti katasztrófának, így már három érintetről tudnak, közölte a külügyminisztérium. A közlemény szerint a pekingi magyar nagykövetség tájékoztatása alapján értesültek a pusztító árvíz újabb magyar érintettjéről. Hozzátették, hogy a diplomatáik az illetékes tibeti külügyi hivatallal, az utazás szervezővel, valamint az uniós és schengeni partner képviseletekkel folyamatosan egyeztetnek. A nepáli hatóságok csütörtökön közölték, hogy 162 holttestet találtak meg, Kína pedig 3 halálesetről számolt be. A katasztrófa a Himalája szívében történt, a túrázók és hegymászók által kedvelt térségben. 1300-an eltűntek, köztük számos külföldi. Kínában közel 600 embert kezelnek eltűntként, köztük 260 külföldit. Meghalt a háborús bűnök miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Ratko Mladic, egykori boszniai szerb katonai parancsnok, jelentette a Euronews Szerbia a család közlésére hivatkozva. Mladicot népirtásért, emberiesség elleni és háborús bűncselekményekért ítélték el jogerősen. A 84 éves volt katonai vezető a hágai börtönkórházban halt meg. Egészségügyi állapota az elmúlt években folyamatosan romlott, több agyvérzésen is átesett, emellett súlyos szív- és érrendszeri betegségekkel, magas vérnyomással, neurológiai károsodásokkal és vesebántalmakkal is küzdött. 2024 óta a hágai börtönkórházban ápolták. Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és élénk erős marad. A hőmérséklet kora reggel 16-23 fok között alakul. Délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok közötti, még délkeleten még 35 fok körüli értékekre van kilátás.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, őssejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el. Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárokat. 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárait a felvi.hu honlapon, közölte az oktatási hivatal. Azt írták, augusztus 7-ig a határidő lejártáig 18 ezernél is többen jelentkeztek a felsőoktatásba, közülük mintegy 11 ezeren jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas képzésen mintegy 2500-an folytathatják felsőfokú tanulmányaikat, fűzték hozzá. A pótfelvételi eljárásban csak egy felsőoktatási intézmény valamely szakára lehetett jelentkezni. Több mint 40 egyetem, illetve főiskola hirdetett meg az összes képzési területen állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában képzéseket, ismertették. Január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette Magyar Péter miniszterelnök a kormány döntését. A videójában rámutatott, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugdíja. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Vannak tartozások, amelyeket nem lehet forintban megfizetni, ilyen a haza tartozása azok felé, akik évtizedeken át dolgoztak, gyermeket neveltek, gondoskodtak a szüleikről, átsegítették Magyarországot a legnehezebb korszakain, fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, ezt a tartozást soha nem tudjuk teljesen megfizetni, azt viszont minden kormány megmutathatja a döntéseivel, hogy mennyire becsüli az időseket. Júniusban 754.700 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete. A nettó átlagkereset 529.700 forintot ért el. A bruttó kereset 7,1, a nettó 9,4, a reálkereset pedig 7,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A májusihoz mérve a bruttó kereset 9.339, a nettó 6.137 forinttal csökkent. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedési ütemét, jegyezte meg a KSH. A prémium jutalom egy havi külön juttatás nélkül számolt rendszeres bruttó átlagkereset 708.600 forint volt, közel 8%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. Baka András köztársasági elnök részvétét fejezte ki a nepáli-kínai természeti katasztrófában érintett minden áldozat családjának. A Sándor Palota Facebook oldalán közzétett bejegyzésében azt írták, hogy a nepáli áradásokban három magyar honfitársunk is eltűnt. Baka András köztársasági elnök őszinte részvétét fejezi ki minden áldozat családjának, olvasható a bejegyzésben. Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és élénk erős marad. A hőmérséklet kora reggel 16-23 fok között alakul. Délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok közötti, míg délkeleten még 35 fok körüli értékekre van kilátás.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Reklám következik.
1: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Internet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban.
3: Q Music Now. Internet Radio.
2: A Lépés Rádió nem az átlag médiák közé tartozik. Nálunk sérült és épp emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárokat. 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárait a felvi.hu honlapon, közölte az oktatási hivatal. Azt írták, augusztus 7-éig a határidő lejártáig 18 ezernél is többen jelentkeztek a felsőoktatásba, közülük mintegy 11 ezeren jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas képzésen mintegy 2500-an folytathatják felsőfokú tanulmányaikat, fűzték hozzá. A pótfelvételi eljárásban csak egy felsőoktatási intézmény valamely szakára lehetett jelentkezni. Több mint 40 egyetem, illetve főiskola hirdetett meg az összes képzési területen állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában képzéseket, ismertették. Január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette Magyar Péter miniszterelnök a kormány döntését. A videójában rámutatott, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugdíja. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Vannak tartozások, amelyeket nem lehet forintban megfizetni, ilyen a haza tartozása azok felé, akik évtizedeken át dolgoztak, gyermeket neveltek, gondoskodtak a szüleikről, átsegítették Magyarországot a legnehezebb korszakain, fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, ezt a tartozást soha nem tudjuk teljesen megfizetni, azt viszont minden kormány megmutathatja a döntéseivel, hogy mennyire becsüli az időseket. Júniusban 754.700 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete. A nettó átlagkereset 529.700 forintot ért el. A bruttó kereset 7,1, a nettó 9,4, a reálkereset pedig 7,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A májusihoz mérve a bruttó kereset 9.339, a nettó 6.137 forinttal csökkent. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedési ütemét, jegyezte meg a KSH. A prémium jutalom egyhavi külön juttatás nélkül számolt rendszeres bruttó átlagkereset 708.600 forint volt, közel 8%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. Baka András köztársasági elnök részvétét fejezte ki a nepáli kínai természeti katasztrófában érintett minden áldozat családjának. A Sándor Palota Facebook oldalán közzétett bejegyzésében azt írták, hogy a nepáli áradásokban három magyar honfitársunk is eltűnt. Baka András köztársasági elnök őszinte részvétét fejezi ki minden áldozat családjának, olvasható a bejegyzésben. Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és élénk erős marad. A hőmérséklet kora reggel 16-23 fok között alakul. Délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok közötti, míg délkeleten még 35 fok körüli értékekre van kilátás.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
0: www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
0: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés.

0: vagyok.
1: Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod. A múlt

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Kevés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépésre

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: Yo man,
3: yo,
2: open up man.
3: Yo, what do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: With who?
2: The girl next door, you know? I don't know what to do.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárokat. 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárait a felvi.hu honlapon, közölte az oktatási hivatal. Azt írták, augusztus 7-ig a határidő lejártáig 18 ezernél is többen jelentkeztek a felsőoktatásba, közülük mintegy 11 ezeren jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas képzésen mintegy 2500-an folytathatják felsőfokú tanulmányaikat, fűzték hozzá. A pótfelvételi eljárásban csak egy felsőoktatási intézmény valamely szakára lehetett jelentkezni. Több mint 40 egyetem, illetve főiskola hirdetett meg az összes képzési területen állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában képzéseket, ismertették. Január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette Magyar Péter miniszterelnök a kormány döntését. A videójában rámutatott, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugdíja. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Vannak tartozások, amelyeket nem lehet forintban megfizetni, ilyen a haza tartozása azok felé, akik évtizedeken át dolgoztak, gyermeket neveltek, gondoskodtak a szüleikről, átsegítették Magyarországot a legnehezebb korszakain, fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, ezt a tartozást soha nem tudjuk teljesen megfizetni, azt viszont minden kormány megmutathatja a döntéseivel, hogy mennyire becsüli az időseket. Júniusban 754.700 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete, a nettó átlagkereset 529.700 forintot ért el. A bruttó kereset 7,1, a nettó 9,4, a reálkereset pedig 7,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A májusihoz mérve a bruttó kereset 9.339, a nettó 6.137 forinttal csökkent. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedési ütemét, jegyezte meg a KSH. A prémium jutalom egy havi külön juttatás nélkül számolt rendszeres bruttó átlagkereset 708.600 forint volt, közel 8%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. Baka András köztársasági elnök részvétét fejezte ki a nepáli kínai természeti katasztrófában érintett minden áldozat családjának. A Sándor Palota Facebook oldalán közzétett bejegyzésében azt írták, hogy a nepáli áradásokban három magyar honfitársunk is eltűnt. Baka András köztársasági elnök őszinte részvétét fejezi ki minden áldozat családjának, olvasható a bejegyzésben. Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és élénk erős marad. A hőmérséklet kora reggel 16-23 fok között alakul. Délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok közötti, míg délkeleten még 35 fok körüli értékekre van kilátás.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

first beat writer say that first beat is right on time.

Fresh beat is right on time, right on.

Ez itt a Fine Selection, stíluskorlátok nélkül.

0: Tapadj ránk, hallgass minket!
1: www.lépésrádió.hu.
0: Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Tapadj ránk, hallgass minket!
1: www.lépésrádió.hu.
0: Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Több mint 80 ezer rászoruló diák kap tanszercsomagot, rengeteg dolga van a tűzszerészeknek a folyók alacsony vízszintje miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A paksi erőmű működtetése érdekében a Duna vízszintjének emeléséért végzett munka 2026 nyarán több évtizede először gyorsabban haladt és olcsóbb lett, mint tervezték, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirend előtt. Magyar Péter Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszakáról beszélt. A kormányfő kifejtette, volt néhány nap ezen a nyáron, amikor Magyarország egyszerre nézett szembe több olyan válsággal és nehézséggel, amelyre egy államnak évtizedeken keresztül kellett volna készülni. Soha nem látott aszállyal, hőkupolával, rekordhőséggel, súlyos vízhiánnyal, rekordalacsony dunai vízállással és egy történelmi léptékű energiaválsággal kellett szembenézni, sorolta. Megkezdte a Klebelsberg központ 84.375 tanszercsomag kiosztását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő első, 8. osztályos gyermekek részére, közölte a Klebelsberg központ elnöke egy tárnoki iskolában tartott sajtótájékoztatón. Sinko Edit a Pestvár megyei településen elmondta, hogy a támogatásra a pályázati felhívásban közel 8 milliárd forintot biztosított az Európai Szociális Alap Plusz keretéből a 2021-27-es finanszírozási időszakra, amely a humán és szociális fejlesztéseket támogatja. Hozzátette, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz keretében a 2026-27-es tanévhez kapcsolódó tanszercsomagosztás már a harmadik ilyen támogatás, az idei tanévet is beleértve. Eddig több mint 200 ezer tanszercsomagot szereztek be, összesen mindegy 2 milliárd forint értékben uniós forrásból. Kifejezett provokációnak tartja a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, hogy a zsidó új év közelettével egyházi kulturális fesztiválokkal azonos helyszínen és azonos időpontban hirdett terroristákat éltető újabb demonstrációkat egy Hamas szimpatizáns Budapesten. Gró Szandor, a Mazsihisz elnöke közleményében azt írta, nem engedik, hogy Magyarország biztonságát, Budapest rendjét ártatlan civilek arca mögé bújva terrorista mozgalmak veszélyeztessék. Nem vallási, nem származási, nem politikai nézetkérdés, hogy radikális, fegyveres gyilkos csoportoknak még a kultuszát sem hozhatja be senki Magyarországra. Aki ezt teszi, az a magyar társadalom békéjét teszi kockára, írta. Közel 70%-kal több bejelentést kaptak előkerült robbanótestekről a tűzszerészek a múlt évhez képest a tavak, folyók alacsony vízszintje miatt, közölte a tűzszerész és folyamőr ezred Facebook oldalán. Azt írták, az elhúzódó csapadékhiány és az ezzel összefüggő alacsony vízállások miatt számos korábban víz alatt vagy a vízparti területek hordalékában üledékében rejtőző robbanótest vált láthatóvá és hozzáférhetővé, emiatt jelentősen megnőtt a tűzszerész ügyeletre érkező bejelentések száma. A beszámoló szerint január 1-e és augusztus 24-e között 410 sürgős, azonnali intézkedést igénylő és több mint 1000 normál bejelentés érkezett. Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és élénk erős marad. A hőmérséklet kora reggel 16-23 fok között alakul. Délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok közötti, míg délkeleten még 35 fok körüli értékekre van kilátás.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rakhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rakhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most